Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Augusztus 11-ét írunk, kedv van ma, Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik a névnapjukat. Köszönsd őket szeretettel, a születésnaposoknak pedig nagyon sok boldog születésnapot kívánunk. A mai napon három igazi mérföldkőre is büszkék lehetünk. 166 éve született Tatán Bláthy Ottó Titus, a Transformátor szülőatya. 155 éve látta meg a napvilágot Heltai Jenő, a Néma Levente legendás írója és költője. 84 éve pedig szabadalmaztatták azt a különleges frekvencia váltó rendszert, mely a mai Wi-Fi technológia alapja lett. Indítsuk frissen és okosan ezt a keddet is. Tarts velem ma hajnalban is itt a Petőfin, ezúttal Novák Évával a folytatásban. Nem tartozom senkinek.

0: csinálsz.
1: A Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok. De tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Utazunk magas ég, körülöttünk mindenség, ilyet ritkán látok én, nálunk enyhék az esték, fúj a szél a hajadat, húsz a

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ma is igazi forróság vár ránk, de azért az égen már megjelenhet néhány felhő. A napsütés többfelé fátyol és gomoly felhők zavarhatják csak meg. Országos esőre viszont továbbra sincs kilátás, csak néhol északon, északkeleten és nyugaton alakulhat ki egy-egy zápor vagy zivatar jelentéktelen mennyiségben. Napközben az észak-nyugatira forduló szelet majd élénk helyenként erős lökések kísérhetik, és bár a reggel sokfelé 20 fok alatti lesz, délutánra alaposan rákapcsol a kánikula, a legmelegebb órákban 32 és 39 fok közötti csúcs értékeket mérhetünk. Vigyázzunk a hőséggel, és igyunk sok-sok vizet. Szép napot kívánok itt a Petőfin, rengeteg jó hazai zenével, a Folkfonics-szal megyünk már is tovább, ez a Zöld Erdő, Bendámakos.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És megy tovább a kelt hajnalunk itt a Petőfin, augusztus 11-ét írunk. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Tarts velem a következő órában is. A kezdés például a Dos Diavolosé, vagyis Gangsta Zoli és Takács Vilkó párosáé. Ez az egyszerű pénz.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, jöhet egy kis világzene, jó adag magyar csavarral. Itt a Richman Orchestra a kelt hajnalban. Ha szereted, amikor a folk, a ska és a punk találkozik, akkor ezt a 8 tagú csapatot egyenesen imádni fogod. Fúvósok, vonósok, zongora, dobok, valami női és férfi ének egyesül náluk egyetlen hatalmas energiabombában. Ők aztán garantáltan nem háttérzenét szolgáltatnak, hanem igazi eseményt teremtenek, akár klubban, akár fesztivál nagy színpadon állnak. Itt van a Richman Orchestra, dőj hátra, vagy inkább pattanj fel, mert ezek a ritmusok szerintem nem hagyják az embert egy helyben állni, kett hajnalban sem. Az idő elmúlt, most a Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Rendeltél mostanában egy jó meleg levest elvitelre? Hát lehet, hogy nem csak az ételt tetted meg. Egy friss dél-koreai kutatás ugyanis rámutatott, hogy az egyszer használatos műanyag dobozokból a forró étel hatására átlagosan 30 mikroműanyag részecske is kioldódhat egyetlen adagba. Ha hetente átlagosan másfél-két alkalommal rendelsz elviteles kaját, az évente közel 3500 lenyelt műanyag darabkát jelenthet. Ráadásul a papírporak sem teljesen műanyagmentesek a belső bevonatuk miatt. Bár a többször használható műanyag edények már jóval biztonságosabbak, az idő, a karcolások és a mikrózás hatására bizony ezekből is leválhatnak különböző részecskék. A kutatók szerint a legtisztább és legbiztonságosabb alternatívát a fémből készült ételdobozok jelentetik. Érdemes átgondolnunk, hogy miben kérjük legközelebb a napi ebédet, vigyázzunk az egészségünkre. Én pedig vigyázok a jó hangulatra, így kett hajnalban már is a Dubaj nevű formációval megyünk tovább. Ez a No Space for You, a Petőfi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsd, vagy éppen zárt könnyedén a kert hajnalt a Petőfivel, akár éppen az éjszakai műszakban vagy, akár éppen ébredezel. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, mindjárt hozom neked Marton Vikit, de előbb itt a Swim Swim Naked és az Apple Pie. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Right. Hazai kedvencek különlegességekkel hajnalban is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Koporsóba feküdni 5 zacskó nasival egy busz belsejében. Hát így indította a nyarat a This Must Be Love csapata. A zenekar elkészítette ugyanis legújabb videoklipjét a Gárdonyi tér című dalukhoz, mely az év elején megjelenő Minden Random című albumukról való. A címadó számot talán te is ismered és emlékszel, hogy még swing változatban is előadták a dal színpadán. A Jakus Dániel által rendezett klip egy korszak elgyászolásáról szól, kicsit groteszk, mégis humoros formában. A forgatás legbizarabb pillanata pedig az a bizonyos koporsó volt. A tagoknak be kellett feküdniük. Celia, a zenekar énekesnője eleinte hallani sem akart erről az ötletről, de miután Kornél bepattant a koporsóba a kedvenc rákcsájával, akkor a rögő görcsöt kaptak, hogy végül mindenki felbátorodott. Csekkolta is ezt a nem mindennapi hangulatú videót. Most viszont jön a lemez címadója, a This Must Be Love-tól. Ez a Minden Random, a Petőfi.

0: hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: I'm a woman. I'm a rebel.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma este 9-től újra jön a Kultúr Fitness. Szani Roland vár mindenkit a mikrofonnál. Elsőként érkezik majd hozzá Czakó Júli és Jámbor Nándor, a Félrelépni szabad című film két szereplője. Átbeszélik a forgatási kulisszatitkokat és mindent, amit a produkcióról tudni érdemes. A folytatásban a stúdió vendége lesz majd Osvárt Andrea, színésznő, producer, műsorvezető. Vele a Veszprém Balaton filmpiknikről beszélgettek. Nosztalgiázunk egy kicsit a Megdönteni Hajnal tímát című közönségsiker kapcsán, és a legendás Sanremo-i dalfesztiválos élményei sem maradnak ki. Tehát ne feledd, Kultúr Fitness ma este is 9 órától Szani Rolanddal. Na de, ennyire, ne szaladjunk előre, most a folytatásban a következő percekben érkezik a Name Project csapata Charlie-val közösen. Ez az Annyi minden történt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy újabb lépést teszünk a kedd reggel indulása felé. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Augusztus 11-ét írunk, a folytatásban pedig mindjárt hozom Hitli Dávidot, akitől a hidegfény szól, de előbb Ferenci György és az első pesti rackák jönnek. Ez a Hey Ördög, hey, jó reggelt!
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

0: Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A folytatásban egy igazi stílusos időutazásra invitállak, érkezik ugyanis a Vintage Dolls, akik a 30-as és 40-es évek swing korszakát hozzák vissza nekünk. A hölgyek lenyűgöző, korhű megjelenése és hamisítatlan vintage hangzása náluk már alapfelszereltség. Ráadásul az autentikus élő dallamokról egy nagyon zseniális jazz quintet gondoskodik a háttérben. A legjobb hír pedig az, hogy nemrég jelent meg a legújabb albumuk, úgyhogy friss zenei csemegékből sincs hiány. Pörgesd vissza az idő kerekét velünk együtt, tekert fel a hangerőt itt a Vintage Dolls és a Ligetben a Petőfi. Járjunk.

0: összes magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Nézzük az időjárást, mert hogy ma tetőzik újra a meleg, bár egy hideg front éri el majd a hazánkat, a csapadék sajnos továbbra is hiányzik marad. Országos esőre most sem számíthatunk, legfeljebb északon, északkeleten, vagy éppen néhol nyugaton csapat le egy rövid zápor vagy zivatar. A szél viszont egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és élénk helyenként erős lökések kísérik majd a trópusi 20 fok feletti reggel után délután 32 és 39 fok közé melegszik a levegő, délen a 40 fokot is megközelíthetjük, de átlépni valószínűleg nem fogjuk azt. Igyál sok vizet, keresd az árnyékot, és tarts a Petőfivel a folytatásban is. Sárik Péter és Szana jönnek, ez a Get That Groove, itt a Petőfin. Jó reggelt!

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Néznek, zuhanok, veled érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: tessék!
1: Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Habocki Máté kollégám jön a folytatásban és indítja a keddünket. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt órákban Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a napod, és ha teheted, maradj itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma megválasztatják az új köztársasági elnököt, bővülnek a felsőoktatási képzések, folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt a 354-es főúton Debrecen térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Délután 2 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha eredményes lesz a szavazás, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, hogy nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményen üzemel a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat majdnem 5 órát vett igénybe. Az elmúlt napokban megemelkedett a Duna vízszintje, ezért lehetett visszakapcsolni a blokkot. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy a 2-es üzemel. Több mint 50 milliárd forintos fejlesztési programot indít a kormány az előregedett vízhálózatok megújítására. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csak nem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg. Ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológiai szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem ökológia-gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermesterképzést indítana. Utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére újra tanítani.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés valószínű, elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Belencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
3: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Indul egy újabb nap, egy keddi nap, 2026. augusztus 11-e van. Jó ébredezést, ha már úton vagy, akkor pedig sok türelmet, vigyázz magadra ma is. A magyar kedvencek kísérnek természetesen. Kezdünk ezúttal Valmar és az Úristen.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
2: Szevasztok!
1: Camping Bringásunk,
2: Szevasztok!
1: Meg a lemez lovász.
3: Hello!
1: A házban.
2: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 11-e van, 1871-ben ezen a napon született Heltai Jenő, Kossuth Díjas magyar író, költő, a 20. századi modern magyar polgári irodalom és színművészet egyik legsokoldalúbb alakja. Emlékezhetünk Vásári Tamásra, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar zongoraművész karmester ma lenne 93 éves. Idén február óta az égi közönség előtt varázsol, akárcsak Bozai Attila, Erkel és Kossuth Díjas zeneszerző, citera és furulya művész, aki 87. évét töltené. És köszönhetjük Bozsik Ivett, Kossuth Díjas magyar balettművész, koreográfus, rendező, érdemes művész, aki a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Isten éltesse, illetve téged is, hogyha ma ünnepelsz. Ünneplés mellé pedig olyan hazai kedvencek is társulnak, mint például a balatoni nyár, ezúttal Pixa újragondolásában. Itt a Petőfi.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, augusztus 11-e van, 27 éve annak, hogy Magyarország egyes részeiről teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni, részleges pedig holnap is várható, na de erről majd holnap reggel bővebben. Most jönnek a friss infók, aztán pedig vár ránk a Balkán fanatik, ha te tudnád, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kánikula, ma szavazhat a parlament az új köztársasági elnökről. Erős földrengés volt Kolumbiában, halálos áldozatok is vannak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M3-ason Kerekharaszt térségében, az 50-es és az 53-as kilométer között. A Vásárosnaminfelé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Újraindították a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának másik turbináját is, amivel megduplázódott az erőmű áramtermelése. A blokk este 10 órakor érte el névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az új bóli üzembehelyezést. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, kiváló szakértők dolgoznak itthon a kritikus infrastruktúránál, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes állami gazgatást át kell szabni, mert az nincs felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A kormányzati intézkedéseket bírálták az ellenzéki frakciók az országgyűlésben. A Fidesz szerint az energiaválságot nem a kormány, hanem a magyar emberek és a vállalkozások oldották meg, azzal, hogy visszafogták a fogyasztásukat. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a Paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el. Például a külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk erről kérdést tett fel a parlamentben.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Ma választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. Baka András az egyetlen jelölt a tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP pedig már korábban közölte, nem vesznek részt a jelölt állításban és az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. A roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik ma az országgyűlés plenáris ülése. Ez a konszenzusos döntés született a házbizottság rendkívüli ülésén, amelyet a parlamentben kibontakoztatott vita után hívtak össze. Tegnap Gyöngyösi István Tiszás képviselő napi rendelőtti felszólalása közben megemlékezést kezdeményezett a roma holokauszt áldozatairól. A Tisza, a Fidesz és a KDNP képviselői állva tisztelektek, a Mi Hazánk politikusai ülve maradtak. Az ellenzéki frakció arra hivatkozott, hogy a Tisza megsértette a házszabályt, azzal, hogy előzetes egyeztetés nélkül kérte a képviselőket a felállásra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése okozta. Feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a

0: őrzött játszóterek harmadánál hiányosságokat talált a fogyasztóvédelem. Országszerte mintegy 3000 eszközt vizsgáltak. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha valaki hibát talál valamelyik játszótéren, az üzemeltető azt kérés ellenére sem javítja ki, akkor a fogyasztóvédelemnél lehet bejelentést tenni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert elfogtak, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten szombaton a DJ Öti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolta arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús bomba az Apadó-Dunából Budapesten, Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása. A parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz. Erre hívta fel a figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a túlmedre nem fokozatosan mélyül. Akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat. Ez pedig baleset veszélyes.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Erős földrengés volt Kolumbia csendes-óceáni partvidékén. A 7,4-es erősségű földmozgásnak már több mint 130 halálos áldozata van. Több mint 500-an megsérültek, jelentősek a károk. Több épület összedőlt, sokan pedig a romok alatt rekedtek. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapot hirdetett. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. Szombat este kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak meg egy beteghez érkező kocsit. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Kilőtték a medvét, amelyik hétvégén megtámadott egy férfit, a szlovákiai Nagy Turánynál. A nőstény barna medve is két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthettek volna az emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit egy felkészületlenül túrázó külföldi csoporttal Ausztriában. A csapat a tiroli alpokba indult megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a kijelölt túraútvonalról. Végül kénytelenek voltak riasztani a mentőket. Két helikopter 14 embert vitt le a hegyről, további 22-t gyalog kísértek le. Senki nem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Meleg időre is sok napsütésre számíthatunk ma is, de a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél észak-keleten viharossá fokozódik. Napközben 32-38 fok lesz. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágui Gergely. A 4x200 méteres női gyorsváltó ezüstérmet szerzett a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon. Az olimpiai hatodik női váltó Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna, Pádár Nikolett összeállításban harmadikként került az esti fináléba, ahol aztán a britek mögött másodikként csapott célba, megszerezve a magyar küldöttség első érmét a medencés számokban. Milák Kristóf 50 méter pillangón országos csúcsot úszott a középdöntőben, és holtversenyben hetedik legjobb idővel ott lesz majd a keddesti döntőben. Női 800 méter gyorson Jakl Vivian egyéni legjobbjától nem sokkal elmaradva harmadik helyen jutott a mai fináléba, és ott lesz majd női 200 háton Szabó Feltóti Eszter is, ugyanebben a számban Kokas Fanninak a középdöntő jelentette a végállomást, míg 100 gyorson Pádár Nikolett 28. Halász Bence első dobásával döntőbe került kalapácsvetésben a birminghami szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A dobóese olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes klasszisa 79 méter 58 centiméteres teljesítménnyel elsőre túlszárnyalta a kvalifikációs szint,

0: Tehát így készülhet a kedd esti fináléra. A másik két magyar induló közül Szabados Ármin ugyancsak döntős, míg az EB újonc Celler Gábor a 26. helyen végzett. Ugyancsak döntős női 3000 méter akadályon Urbán Zita, aki remek versenyzéssel és új egyéni csúccsal futamából 7. kvalifikálta magát a csütörtök esti döntőbe. A nőknél 100 méteres síkfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntőben futamában 3. lett, és összesítésben 1 századdal maradt le a döntőről, Európa-bajnoki 9. Mátósára a női 400 gát, Tóth Anna a 100 gát előfutamában, míg Pap Kristóf a távolugrás, Berek Szászi Renáta a női súlylökés, Német Zsanett és Csatár Jázmin pedig a női kalapácsvetés selejtezőjében fejezte be szereplését. Köszönöm figyelmüket!
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. It's Profits, Profits. Representing that killer California. Baby, baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 órához érkezünk, jönnek a legfrissebbek, a Tiborcoknak, Zsuzsannáknak. Boldog névnapot kívánhatunk a mai napon, hiszen ők ünnepelnek. A hírek után pedig a halott pénz csapata érkezik. Mindenre ráveszel, itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedő mászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Baleset történt a 354-es főúton Debrecen térségében. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
8: Folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Délután 2 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. A teljes államigazgatást át kell alakítani, mert az nincsen felkészülve a mostanihoz hasonló rendkívüli krízis helyzetekre, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, hogy a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány hibákat követett el. A KDNP rémhírterjesztéssel bádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A Fidesz pedig úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és a vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták a fogyasztásukat. Lezuhant az ukrán légierő egyik vadászgépe este Odessa régióban. Az eset egy katonai bevetés közben történt. A hírek szerint a jármű egy rakéta kilövését követően kigyulladt. A pilóta, miután elvesztette az uralmat a gép felett, sikeresen katapultált. Már több mint 130 halottja és 500 sérültje van a földrengéseknek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4 erősségű földmozgás mászkásban, valamint az azt követő két utórengésben több épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek, ezért az áldozatok száma még tovább emelkedhet. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés valószínű. Elszórtan lehet zápor, zivatar, északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei-tó 24, a Tisza-tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, hétvégére pedig visszatér a kánikula.
0: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, elhagytuk a 7 órát is ezen a kedreggelen. 2026. augusztus 11-e van, jó ébredezést, jó utat, vagy már jó munkát, ha netten nekiláttál. Kezdés ezúttal a Halott Pénz csapatával. Jön a Mindenre ráveszel.
6: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Új turisztikai látványossággal gazdagodott Bonyarcvas hegy átadták az érték vagy park és halászkertet, amely a balatoni halászat múltját és a település halászati hagyományait mutatja be. A helyszín központi eleme az 1971-ben épült Süllő 2 halászhajó, belsejében most régi fényképek, iratok, halászati eszközök, valamint a hajón dolgozók mindennapjaihoz kapcsolódó tárgyak kaptak helyet. A kiállítás azt is bemutatja, milyen körülmények között dolgoztak egykor a balatoni halászok, több berendezését kipróbálhatod, a gyerekek is játékos formában ismerkedhetnek meg a halászattal, a terület pedig közösségi térként is működik, úgyhogy valódi nyári töltődést kínál, ezen túl pedig mind a 4 évszakban majd rendelkezésre áll. Akárcsak a magyar kedvencek, a folytatásban a Bohemian Betyár szédesíti a reggelünket.

0: aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt visszatérünk a Balatonpartra, de most jönnek a legfrissebbek, hiszen 7:30 mutatnak az időjelzők. Aztán természetesen a magyar kedvencekkel folytatjuk. Kelemen kabátban, ekű, maradjatok, gyerekek, hogy azért ne távolodjunk el nagyon a vízparttól. Itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt, bővülnek a felsőoktatási képzések, folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, így az M1-esen Biatorbágy térségében az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, a 11-es főúton Szentendre közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Délután 2 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha eredményes lesz a szavazás, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak 1, a 2-es üzemel. Minden aknát felszedtek a Hormuzi szorosban. A kereskedelmi hajózás biztonságos, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen február végén indított amerikai-izraeli támadások előtt. A világ olajellátásának mintegy 1/5 haladt át a szoroson. Több évtizedes mélyponton van az Egyesült Államok stratégiai olajkészlete. Kevesebb mint 300 millió hordó kitermelt nyerskőolaj áll rendelkezésre, ami 1983. januárja óta a legalacsonyabb érték. A felhalmozott nyersanyag mennyisége azután kezdett el csökkenni, hogy Donald Trump az iráni konfliktus kirobbanása után elrendelte a készletek megnyitását és egy részük értékesítését. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. A Debreceni Egyetem biotechnológiai képzést indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológia-gazdálkodási szakot. A kapcsolódó javaslatot társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés valószínű. Csak elszórtan lehet zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. Észak-keleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: A Balaton koncert sorozat Balatonföldvár után Balatonfüredre érkezik, hogy a Balatonfüredi borhetek mellett mától 3 napon át ingyenes koncertekkel szórakoztasson a vízen felállított színpadról. Remek zenekarok, különleges látványvilág, igazi nyáresti hangulat vár a Tagore sétányon. Ma ott lesz például Paulina, holnap a Happy Gang, a Fish, Lobó Szalóki Lázár, csütörtökön pedig többek között az FLM csapata is. Földön, vízen, levegőben pedig tőlünk Nora Till zenéjét kapott szerte az országban és határon túl itt a Last Run Stable, a Petőfi.

0: élsz, a haló magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: 8 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb információk, aztán megyünk tovább magyar kedvencekkel, a Balatonhoz pedig visszatérünk még többek között a Réfülöpi mólóra is, majd a későbbiek folyamán. Az óra elején pedig Sopron felé vesszük az irányt a Roll Movie All-Starzal, itt a Petőfi.
3: Sopron felől, ha érkezem, mindig néz rám édesen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Aznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi
4: Rádióban. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
10: Eli a neve. Vicces. Okos.
11: Ne nézz!
10: Nem néznek!
11: Au! Kicsit nézhetsz!
10: Gyönyörű a mosolya. Eli!
9: Csak egy éjszaka. A mozikban.
12: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
12: Ez a Petőfi Rádió.
13: Jelentős többlettel zárt a júliusi költségvetés. Hirtelen mélyülhet a Balaton vize, erre figyelmeztetik a strandolókat. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
12: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között aszfaltozzák a leállósávot, ezért csak egy szűkített sávon lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 3380-as számra.
12: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése eredményezte. Hűtlenkezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgálnak meg. Ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték. Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Nyomoznak az Óbudai szigeten rendezett szombati koncerten történt rosszul létek miatt. Egy résztvevő közösségi oldalán írta arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában arról is beszámolt, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marásvonal a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méterre is le lehet süllyedni. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. A fazekasság lesz a középpontban az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A rendezvényen a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ több országából érkező alkotók vesznek részt. A díszvendég az Egyesült Államok lesz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, zivatar. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik, este északkeleten viharossá fokozódik a szél. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. Délután 33-38, este 25-32 fok lesz. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 11-én kedden. Bízom benne, hogy jól indult a reggeled. A folytatásban természetesen magyar kedvencek gondoskodnak arról, hogy így is maradjon. Road Movie All-Star Sopron felé, ez a kezdő.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Tegnap megkezdődtek, ma pedig folytatódnak a medence és úszóversenyek Párizsban, a vízesportok Európa-bajnokságen. A délelőtti program 9:30-kor indul, a délutáni pedig 18:30-tól. Mindezt az M4 Sporton és az M4sport.hu-n élőben láthatod. Az atlétika Európa-bajnokság is folytatódik Birminghamben, a délelőtti eseményeket 4:12-től, az esti történéseket 19:45-től követheted élőben. Jó szurkolást, kellemes időtöltést kívánok! Nálunk pedig a magyar kedvencek szórakoztatnak. Egész nap 0-24-ben, a következőben Wolf Kati és a Válasz, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Fél kilenc lesz már is, szép jó reggelt kívánok, jönnek a legfrissebbek, aztán pedig egy kicsit az utakra, illetve az állatokra terelődik a hangsúly, mert hogy van mire figyelni. Vár ránk a hírek után a Magashegy Underground és a Metrózat. Tarts velem, itt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Jelentős többlettel zárt a júliusi költségvetés, eltűnt egy bomba az apadó Dunából. Folytatódik a napos meleg idő.
2: Petőfi Rádió közlekedés.
3: Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet csak haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkenése, valamint az adó és járulékbevételek emelkedése eredményezte. Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi Atomerőmű 2-es blokkja. Ez azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Pályázat indul az előregedett vízhálózatok megújítására. Az önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást is támogatja. A keretösszeg több mint 50 milliárd forint. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csaknem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14000 gyanús pontot találtak. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az úton Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel a jelenlegi közös helyet külön járdát használhatnak a gyalogosok és a kerékpárosok. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A munkálatok szeptemberben kezdődhetnek. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús bomba az Apadó Dunából, Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a robbanó eszköz vagy annak holdétéről, hívja a 112-es segélyhívót. Figyelmeztettek, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök még veszélyesek lehetnek.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet zápor, zivatar. Este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tiszató 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Augusztus végétől november közepéig fokozottan kell számítani a szarvasok megjelenésére az utakon, különösen az erdős és ligetes szakaszokon. Erre hívja fel a figyelmünket az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága. A párzás időszakban a bikák aktívabbak, kevésbé óvatosak, ezért ilyenkor megszaporodnak a vadbalesetek. A szakemberek azt javasolják, hogy szürkületben és éjszaka csökkentsd a sebességet, tarts nagyobb követési távolságot, és ha vadat látsz, lassíts, mert gyakran több állat is követi egymást. Hirtelen kormány mozdulat helyett inkább intenzív fékezéssel próbáld elkerülni az ütközést. Ha mégis baleset történik, biztosítsd a helyszínt, értesítsd a 112-es segélyhívót, és ne közelítsd meg a sérült vadat, mert veszélyes lehet. Az elhullott állatot sem szabad elszállítani, az a helyi vadásztársaság tulajdona, az elvitele lopásnak minősül, úgyhogy erre mindenképp figyelj. No meg figyelj a magyar kedvencekre is, ha háttérben szólnak bármerre jársz. Rácz Gergőjékkel itt a Jalem, a Petőfim.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, mindjárt 9-et mutatnak az időjelzők. A következő órában majd tengeren túlra látogatunk, méghozzá egy magyar múzeum segítségével, mellette pedig a zenei kedvencek is szólnak. Négy Street, hova tűntél? Itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A legújabb magyar dalokat is a Petőfi Rádióban hallod először.
2: Ma ők mutatkoznak be.
3: Hello mindenkinek, többek között itt lesz velem Dalos, Bogi, Paulina és a Szögi is. Én Fekete Laci vagyok, és ma este is hallgasd a Nemzeti Dalt este 11-től.
2: Nemzeti Dal.

0: 06 30 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
0: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
0: Otthon is élhetnek meglepetések.
9: Az egy dinoszaurusz!
8: Futás, futás, futás!
0: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
10: Mit fogunk csinálni?
11: Túl fogjuk élni.
0: Az Oak Street vége. A mozikban.
12: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Tóth Éva.
7: Ez a Petőfi Rádió.
13: Már ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt, bővülnek a felsőoktatási képzések, folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: A 44-es főúton Kondoros és Békés Csaba között baleset történt. A 107-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
13: Folytatódik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. Délután 2 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció még korábban közölte, nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Csak nem 6500 dokumentumot vizsgáltak meg, ezekben összesen több mint 14 ezer gyanús pontot találtak. Eredményes volt a 30 napos fővárosi közbiztonsági akció, közölte a belügyminisztérium. Az ellenőrzéseket a rendőrség bevonásával azután indították, hogy önkormányzati vezetők és lakosok is jelezték. Budapest egyes részein, főleg a droghasználat miatt jelentősen romlott a közbiztonság. Nyomoznak az Óbudai szigeten rendezett szombati koncerten történt rosszul létek miatt. Egy résztvevő közösségi oldalán arról írt, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozták a rendezvény alatt. Posztjában arról is beszámolt, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Veszélyes lehet a Balaton hirtelen mélyülő vize. Az alacsony vízállás miatt a déli parton sok fürdőző és szapos megy beljebb a vízbe, ahol a parttól néhány száz méterre húzódó árokszerű mederképződmény mentén a víz hirtelen akár 1-2 méteren belül is jelentősen mélyülhet. A vízirendészet azt kéri, hogy a kijelölt fürdőhelyeket használják a strandolók. Ismét közlekedik a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt három hétben a Sziget-Szent Miklós és Sziget-Halom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/órás sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés lesz, csak elszórtan lehet zápor, szivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Belencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
1: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok, elhagytuk a 9 órát, folytatódik a Halló Magyarok 2026. augusztus 11-én kedden. Természetesen a nyári időszakban is sok érdekesség vár a múzeumokban, úgyhogy ebből is szemezgetünk a magyar kedvencek mellett. Kezdés a 4-es street-tel, jön a Hova tűntél?
7: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A tengeren túlra vándorolt magyarok sorsát dolgozza fel a Nemzeti Múzeum Amerikai Álom című új időszaki kiállítása, amely az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója előtt tiszteleg. A tárlat az amerikai függetlenségi háborúban hősi halált halt Kovács Mihály huszártól kezdve Kossuth Lajos amerikai útján át egészen az 56-os magyar menekültekig körbejárja annak a kérdéskörét, hogy mit jelent szabadnak lenni, és mit jelent ezért áldozatot vállalni. A kiállítás feltalálók, művészek, sportolók, hollywoodi sztárok történetein, valamint a köznapi emberek sorsán keresztül mutatja be, hogyan boldogultak a magyarok az új hazájukban, akár világra szóló sikereket elérve és maradandót alkotva. Láthatsz Kossuth relikviákat, Karádi Katalin cigarettatárcáját, a múzeum alapítók Szantusz János puskáját, amelyet az amerikai polgárháborúban használt, sőt, Dávid Kornél mezét is, amelyet a Chicago Bulls csapatánál viselt. A kiállítás november 1-ig látogatható. A következő pillanatokban pedig Ákos kísér, akár a tengeren túlra is, hiszen online a világ bármely pontján ott van veled a Petőfi. Ez a Fényben néz.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Elindult a Nemzeti Örökség Intézetének Mohács 500 honlapja, amely a mohácsi csata legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatásait, valamint a jubileumi emlékév programjait mutatja be közérthető formában. A projekt célja, hogy a csata 500. évfordulójához kapcsolódva a legfrissebb tudományos eredményeket minél szélesebb közönséghez jutassa el. Ennek része a Mohács 500 új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás is, amely Magyarországon és a Kárpát-medencében több helyszínen is látható lesz. Az oldalon a történettudomány, a régészet, az antropológia és más tudományterületek legfrissebb kutatási eredményei, ismeretterjesztő tartalmai, valamint az emlékévhez kapcsolódó hírek és események egyaránt helyet kapnak. Hogyha érdeklődsz a történelem iránt, akkor természetesen megtalálod mindezt a mohács500.nori.gov.hu linken. És ha már internet, a Petőfi Rádió is elkísér a világ bármely pontjára. A folytatásban a Fran Palermo és Déva közös zenével. Itt a Petőfi.

0: Holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hogyha Olaszországban nem is jutsz el a nyáron, az olasz életérzést még átélheted, akár egy kiállításon a Magyar Nemzeti Galériában, ahol augusztus 30-ig meghosszabbították a Dolce Vita Italia élménye 2 évszázad magyar művészetében című tárlat nyitva tartását. A kiállítás a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. Műtárgyak, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok, régészeti emlékek idézik meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasz táj művészet és életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 év során. A tárlathoz kapcsolódó kísérő programok közt tematikus tárlatvezetések, családi és gyerekprogramok, valamint irodalmi ihletésű alkalmak is szerepelnek. Ma és holnap után például a 6-9 év közötti gyermekeket és szüleiket várja az Olasz Mesék című családi tárlatvezetés, amely játékos formában kalauzol végig a kiállítás műalkotásai. Kellemes időtöltést kívánok, akár ehhez is csodás élményekben lehet részed, akár csak a zenei kedvencekkel. BSV Nagybogi, Always Be Mine, már is a Petőfi.
0: Ez a legújabb magyar zene.

Tudod, ez egy kicsit misztikus dolog. Én szeretem, ha egyedül vagyok. Sokan mondják, milyen csendes ez a lány, de miért kéne, hogy mindig járjon a szám? Kizárom az összes zavaró arcot, és csak figyelem a saját belső hangom. Mikor sok érzés felszabadul, a csend dallán alakul, akkor érzem, hogy önmagam vagyok, mert végre szabadon alkothatok.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk revésre, hogy béke, béke, van még itt valami, hagyd a harcot,

0: Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok! 10 óra után is várnak ránk a magyar kedvencek, egy rövid szusszanásnyi szünet után, úgyhogy tarts velem, ami biztos, hogy jön, Lóci játszik, ó nincs, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.
2: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Hamarosan megválasztatják az új köztársasági elnököt. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös Röszkepelé vezető oldalán Örkény közelében burkolati jeleket festenek. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. Lassulásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Tart az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők ma szavaznak az ÁFA törvény módosításáról is, amellyel 0%-ra csökkenhet a vényköteles gyógyszerek áfája. Délután 2 órától kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Ha eredményes lesz a szavazás, az új államfő még délután esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András a legfelsőbb bíróság volt elnöke az egyedüli jelölt. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakciója korábban közölte, nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartja Súlyog Tamás eltávolítását. Orosz támadásért éjjel Kijevet és Zaporizsját. A délkelet-ukrajnai városban 5 meghaltak, többen megsérültek. A célpontok főként ipari létesítmények voltak. Közben az ukránok is drónok százait indították el Oroszország felé. A légvédelem több száz eszközt megsemmisített. Biztonságos a kereskedelmi hajózás a Hormuzi szorosban, miután aknamentesítették, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy az olajszállítás szempontjából fontos útvonal megnyílt a forgalom előtt. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli támadások előtt a világ olajellátásának 1/5 haladt át a Hormuzi szoroson. Már több mint 130 halottja és csak nem 500 sérültje van a földrengésnek Kolumbiában. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban, valamint az azt követő 2 utórengésben több épület összedőlt, sokan a romok alatt rekedtek. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett. Közvetlen kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. A hiányzó szakaszok megépítéséről múlt héten döntött a kormány. Ha elkészül a beruházás, végig lehet biciklizni a Dunakanyar és Budapest között. A fazekasság lesz a középpontban, az augusztus 20-án kezdődő mesterségek ünnepén a Budai Várban. A rendezvényen a magyar népi kézművesség mesterei, valamint a világ több országából érkező alkotók vesznek részt. A díszvendég az Egyesült Államok lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, néhol megerősödik. Este északkeleten viharossá fokozódhat. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És már meg is kezdődött a mai utolsó 60 percünk. Jó reggelt kívánok! Ez a Halló Magyarok 2026. augusztus 11-én. Kedden a mesék világa is szóba kerül ebben a 60 percben, természetesen a magyar kedvencek társaságában. Lóci játszik, a kezdünk, ó nincs!
2: Itt egy egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Minden tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot kívánok! A nyár 26 adásra ma is a Réfülöpi Mólóról jelentkezik, mindezt már láthatod a Duna televíziós csatornáján. Salai Ferenc és Salai Tündi séfek főznek majd, miközben különböző gasztronómiai kultúrák világába is betekintést engednek. Közelebbről megismerheted a csehszlovák farkaskutyákat, látványos ninjutsu bemutató is lesz, szóba kerül a festésterápia, Samandás fotós is érkezik, valamint a Mohács 500 kapcsán történelmi témákkal is foglalkozik az adás. Gulics Máté és Beretka Ádám pedig gondoskodnak a zenei aláfestésről. Nálunk pedig Radics Gigi teszi mindezt, itt a Ne engedj el a Petőfi.

0: Csak a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Yeah. On the beach.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Múlt héten indult egy új esti mesesorozat a Csukás Mese Rádióban, Louis Láma kalandjai címmel, melyben egy kíváncsi láma magyarországi kalandjai várják a gyerekeket az Esti Mese Csillagok Esti Mese Fényben című műsorban, hétköznapönként 19 órától. A mesék játékos formában mutatják meg, hogy a szavak hogyan segítenek beilleszkedni egy ismeretlen világba. A 10 részes esti mesesorozat eddigi epizódjait megtalálod az iOS-re és Androidra ingyenesen letölthető alkalmazásban és a webben is. A sorozat maga egyébként augusztus 18-ig tart, az utolsó rész pedig kapcsolódik a magyar államalapítás ünnepéhez is, különleges lezárást adva Louis magyarországi utazásának. Hogyha a nyári időszakban utazol gyerkőcökkel, na akkor a Csukás Meserádió mindenképp ideális választás egy-egy esti mese kapcsán is. A következőkben viszont vissza a Petőfire és a magyar zenei kedvencekhez. Lábas Viki újdonsága következik most, ez a 30 valahány itt a Petőfin.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30 valahány.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok! Természetesen ma is várnak a magyar kedvencek, 11-től pedig Mákat a programajánlatokkal, aztán délután érkezik Szikora Tomi estejétől kívánságműsor, 9-től Kultúrfitness, 11-től pedig a Nemzeti Dalban Fekete Laci ezúttal is újdonságokkal készül. Curtis és BLR, Dalos Bogi, Szögi, Blaster és Paulina is egy-egy új felvétellel érkezik, úgyhogy tartalmas kis estének nézünk elébe. A következőkben pedig az Anyu S hangos csapatát hallgatjuk, ez a Szétcsúszva, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Jó reggelt kívánok, már is 11 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, én pedig megköszönöm szépen a mai figyelmet. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az Imádlak utálni rendezőjétől.
8: Eli a neve, vicces, okos.
9: Ne nézz!
8: Nem néznek!
9: Áú, kicsit nézhetsz!
8: Gyönyörű a mosolya. Eli!
7: Csak egy éjszaka, a mozikban.
0: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
10: Hamarosan megválaszthatják az új köztársasági elnököt, véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Javítják a szalagkorlátot az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
10: A roma holokauszt áldozataira emlékeztek a képviselők az országgyűlés mai ülésének kezdetén. Az ezt követő napi rendelőtti felszólalások egyik fő témája az államfőválasztás volt. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. Miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, bírálta a köztársasági elnök személyét, a KDNP elnökjelölt személyét. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője, Rétvári Bence a jelölt választás módját nehezményezte. A Fidesz frakció pedig a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte az államfőválasztást. Több rendőr lesz Budapest közterein, közölte a főpolgármester, miután a kormány és a rendőrség képviselőivel tárgyalt. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Várják a véradókat az ünnepi hosszú hétvége előtt. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátáshoz továbbra is szükség van a véradókra, emlékeztetett az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A véradók most népszerű hazai zenekarok koncertjeire is jegyet nyerhetnek. Kolumbiában 130 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak száma. A sérülteké közelít a 600-hoz. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. Kolumbia elnöke szükségállapotot hirdetett.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. A párizsi úszó Európa-bajnokság medencés versenyeinek tegnapi első napján rögtön megszületett az első magyar érem. A Pádár Nikolett Ábrahamina, Kisajajna Ugrai Panna alkotta 4x200 méteres gyorsváltó, egy rendkívül kiélezett hajrá után lett második a britek mögött. Ma délelőtt 100 méter gyorsan Milák Kristóf a negyedik, Német Nándor pedig a nyolcadik legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. Az úszó EB mai előfutamait ezekben a percekben is élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A kalapácsvetőknél Halász Bence és Szabados Ármin is döntőbe jutott a szabadtéri atlétikai Európa-bajnokságon. A birminghami EB tegnapi nyitónapján az olimpiai ezüstérmes Halász már az első dobásával túlszárnyalta a mai fináléhoz szükséges szintet. 100 méteres ségfutásban Takács Boglárka minden idők legjobb női magyar eredményével 10,93 század másodperces idővel lett elődöntős, és férfi 400 méteren Enyingi Patrik is kivívta az elődöntőbe kerülést, így csatlakozott a kiemelt Molnár Attilához. Takács Boglárka végül az elődöntős futamában harmadik lett, és összesítésben egyetlen századdal maradt le a döntőről. Ott lesz viszont a fináléban 3000 méteres akadályfutásban Urbán Zita, aki tegnap egyéni csúccsal hetedik lett futamában. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte napos idő lesz, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
2: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Szép napot, indul az Itthon-Otthon, ez a Petőfi Rádió program ajánlója, ahol mindig kiderül, hogy hol és mi minden vár rád. Augusztus 20-át megelőzően már sok esemény készül az államalapítás ünnepére, így például a királyi napok, aminek leglátványosabb programja a koronázási ünnepi játékok. Jönnek a részletek?
0: Egy újabb óra.
4: Kizárólag.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Hamarosan kezdetét veszi a történelmi főváros Székesfehérvár legnépszerűbb fesztiválja, a Királyi Napok, aminek idei célja a világ népeinek és hagyományos kultúrájának megismertetése, valamint Székesfehérvár kulturális eseményének bővítése, illetve a város kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése. Az esemény program sorozata Szent István király ünnepéhez kötődő összművészeti fesztivál, tehát hagyományőrző és kulturális programokkal. Az egyik legnépszerűbb esemény a magyar középkor kiemelkedő alakjait megszemélyezni óriásbábok, melyek közel 5 méter magasak. Közöttük olyan híres történelmi személyeket lehet látni, mint Géza fejedelem és felesége Sarolt, Szent István király, Gizella királyné, Salamon király, Könyves Kálmán és öccse Álmos herceg és sokan mások még. Illetve ne feledjük a rendezvény másik látványos programját, a koronázási ünnepi játékokat, ahol a gólyalábos komédiások, a régi zenei együttesek, a hagyományőrző programok, a mesterség bemutatók és a királyi óriásbáb család tagja is egy igazi felejthetetlen középkori időutazás garantálnak. A Folk Fesztiválon pedig folkestekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érkezőket. Ezen kívül a színes programok között fényjátékok, családi programok, városnéző túrák, koronás park és további izgalmas programok is várják gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A fényjátékok során például fényfestészeti műalkotásokat lehet megtekinteni a történelmi belvárosban, ahol zenés háromdimenziós épületvetítés, interaktív épületfestés és történelmi képregény is várja az érdeklődőket. Királyi Napok Székesfehérváron augusztus 14 és 23 között, ne feledd, sok egyéb programötlet pedig már is itt a Petőfin, tarts velem!

0: Otthon. Otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: A Balaton és környéke a nyári szezonban mindig jó választás, nem lehet panaszkodni, rengeteg esemény vár. Így például több mint egy héten át van erzsatos tóparti hangulattal, szabadtéri színházzal és fergeteges jubileumi koncertekkel, valamint augusztus 20-ai ünnepi tűzijátékkal is készülnek Somogy megyében, Balaton Szemesen, vagyis a Balaton déli partján. A nagyszabású eseménysorozat zenei és színházi felhozatalában olyan kiemelkedő fellépők és produkciók kapnak helyet, mint a Dzsungelkönyve musical, a Budapest Jazz Orchestra vendégekkel, Wolf Katival, Király Viktorral és Kocsis Tiborral. Aztán ott lesz a pörgős Melody Maker, a népszerű 30Y, a Simple the Best, vagyis Tina Turner emlékkoncert is lesz Kós Rékával, Király Lindával, Szirota Jenniferrel, Szabó Andrással és az Abrakazabra zenekar közreműködésével. De a világhírű Boban Markovics Orkeszter, illetve a közkedvelt Csík zenekar és Pili Barna is koncertet ad majd. Az ünnepi forgatag csúcspontját pedig, ahogy említettem, az augusztus 20-ai banázsatos esti tűzi játék jelent majd a vízparton. Balaton Szemes a Balaton déli partján is vár, tehát a Balaton szemesi ünnepi piknikkel. Ha programokról van szó, számíthatsz rám. Hétköznaponként 11 és 1 óra között aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár rád. Mindjárt folytatom is, hiszen van még rengeteg lehetőség, és persze az újdonságok sem maradnak ki.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: stúdióban.
1: Megkata, mint egy jó rendezvény szervező, itt vagyok, segítek, hogy neked ne kelljen keresgélni és pötyögni a programok között. Aktuálisan hozom, hogy hol és mi minden vár át. Pilisvörösvár több helyszínén, például fergeteges koncertek, gasztró és kézműves utca, kiállítások és sok egyéb meglepetés vár egy népszerű nyári rendezvényen, a Vörösvári napokon. A Kacsató partján felállított rendezvénysátor válik a térség kulturális központjává, ahol neves fellépők váltják majd egymást, például a fiatalok kedvence K. Kevin, a zenei legenda Charlie, valamint a fülbemászó slágerélő ismert Horváth Tamás. Sőt, a koncertek mellett kiemelten ápolják a helyi sváb hagyományokat is, úgyhogy lesz tradicionális sváb bál, illetve a négynapos ünnepség méltó zárásaként Pilisvörösvár fúvós zenekara után a népszerű Zaporozset zenekar koncertje teszi fel a koronát a 2026-os idei esemény sorozatra. Ne feledd, tehát több helyszínen is vár a vörösvári napok, míg itt a Petőfin Horányi Júli érekel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar jó ebédhez pedig azonnal szól a nóta, ezúttal a Magna Cum Laude-val mulatkázunk rögtön a hírek után.
1: Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálinka szerelmem, légy az enyém.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után frissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma megválaszthatják az új köztársasági elnököt, véradásra buzdítanak a hosszú hétvége előtt. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. A 154-es kilométernél a belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmise között terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
10: A roma holokauszt áldozataira emlékeztek a képviselők az országgyűlés mai ülésének kezdetén. Az ezt követő napi rend előtti felszólalások egyik fő témája az államfőválasztás volt. A tisztségre Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyedüli jelölt. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, bírálta a köztársasági elnök jelölt személyét. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a jelölt választás módját nehezményezte. A Fidesz frakció pedig a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontjának nevezte az államfőválasztást. Délután 2 órakor kezdődik az új köztársasági elnök megválasztása. Hogyha eredményes a szavazás, az új államfő még délután esküdtesz és beszédet mond. Nem kaphat pénzt az uniós helyreállítási forrásokból az Opus Titász áramhálózati ZRT. A cég nem teljesítette az átláthatósági követelményeket, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, az Európai Bizottság alapvető feltételeként határozta meg, hogy a pályázatokon kizárólag teljesen átlátható tulajdonosi körrel rendelkező vállalatok vegyenek részt. Több rendőr lesz Budapest közterein, közölte a főpolgármester, miután a kormány és a rendőrség képviselőivel tárgyalt. 19 helyszínen kiemelt, csak nem 100 helyen mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonságjavítás a szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul. Várják a véradókat az ünnepi hosszú hétvége előtt. A vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátáshoz továbbra is szükség van a véradókra, emlékeztetett az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A véradók népszerű hazai zenekarok koncertjeire is nyerhetnek jegyet. Kongóban 2000 fölé emelt emelkedett az ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az egészségügyi hatóságok szerint ez az afrikai ország eddigi leggyorsabban terjedő ebola járványa, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett oltóanyag vagy kezelés. Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a járványt.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Országszerte napos idő lesz, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd hétvégére visszatér a kánikula.
7: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi program ajánlója. Piepu a plédeket, piknik kosarat pedig érdemes előkészíteni. Holnap az ígiek adják a legromantikusabb programot, hiszen részleges napfogyatkozás, majd hulló csillag, zápor lesz, óránként 40-50-et is lehet látni.
8: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag.

0: iratkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Aktuálisan mindig itt vagyok a heti program kínálattal, számíthatsz rám 11 és 1 óra között. Jönnek a részletek. A Szent István téren és a Barátság Kulturális Központban 100 halombattán újra Summer Fest. Az idei rendezvény nyen megelevenedik újra a világ kulturális sokszínűsége, a zene és a tánc varázsa. Színházi előadásokkal, látványos néptánc produkciókkal és ingyenes koncertekkel várnak. Olyan neves társulatok színházi vendégjátékait lehet majd szemügyre venni, mint a Veresegy Színház a Szép Nyári Nap című produkcióval, vagy a Turaida Színház az Ankonai Szerelmesek előadással, de a fesztivál gerincét adó táncpanoráma esteken is sok-sok érdekesség vár. A Hazai Forrás Néptánc Egyesület mellett ugyanis többek közt Görögország, India, Indonézia, Uruguay, Bolívia és Chile táncosai mutatkoznak be a Barátság Kulturális Központ színpadán. A fülbe mászó dallamokról és a fergeteges hangulatról pedig a Váradi Roma Café, a különleges fúziót alkotó Kossi Janka és a Sárik Péter trió, valamint a tradicionális ritmusokat hozó Magyar Banda gondoskodik. Ne feledd, a Summerfest 100 halombattán a Szent István téren és a Barátság Kulturális Központban. Sok további program pedig itt a Petőfin. Jönnek a részletek, és Lianát sem hagyjuk ki, most ő folytatja.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Nap mint nap, aktuálisan hozom a heti kínálatot, neked csak figyelni kell. Válogatni, jegyzetelni, aztán indulni és élményeiről beszámolni. 0-30-30-33-180, akár itt SMS-ben, Viberen vagy a Petőfi Facebook oldalán. Somogy megye is lehet egy célpont, és Kaposvártól nem messze, a Zselic lábánál Kadarkút, ott tartanak majd városnapot, ami a hagyományok ápolásáról és a zenei sokszínűségről szól majd. A reggeli gasztronómiai versenyektől kezdve a kora délutáni helyi fellépők bemutatóin át az esti látványos koncertműsorokig folyamatosan pörögnek majd az események. Tehát nyomon követheted a főzőverseny izgalmait, közben a gyerekek a Boszorkány Cica című előadást élvezhetik. De ott lesz a Kadarkúti népdalkör és az Ametiszt Tánccsoport egyesület, késő délutántól pedig a Maxim zenekar és a Julianus alapozza meg a hangulatot. Este a magyarok legendák ikonja Varga Miklós, valamint a fiatalok nagy kedvence Mihály Fi Luca lép színpadra, és az estét utcabál zárja. Kadarkúti városnap, ne feledd, Kadarkúton. További programok pedig itt a Petőfén, lehet csatlakozni tippekkel, ötletekkel 0-30-30-30-380, ahogy korábban is említettem, SMS-ben és Viberen küldje minden részletet, és közben lehet készülni, irodalom, zene és természet találkozik például egy eseményen. Azonnal jönnek a részletek. Most pedig pár fontos gondolat a halott pénztől. Otthon a

sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes áll.

0: Itthon, otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Rengeteg programot kínál minden nyáron a Balaton, az északi parton található Ábrahám-hegy fölötti Salföld, például a nyári Margó Fesztivál újabb eseménye, ahol irodalom, zene és természet találkozik. Tulajdonképpen egy igazán különleges életérzést szeretnének újra elhozni Salföldre, koncerteket a csillagos ég alatt, irodalmi beszélgetéseket egy ősi kolostoromnál, piknikezést, filmvetítéseket és tábortüzes estéket. Hát itt nem kell sietni, mert csak jelen lenni, olvasni, beszélgetni és átadni magad a Balaton nyár különleges hangulatának. Az idei program is számos izgalmas fellépőt felvonultatott, lesz Beck és Grecsó, Lovasi András, az Anima Sound System és a kortárs irodalom népszerű szerzői. Ez például irodalomterápiás önismereti workshop is, valamint dalszerelő műhely és sok egyéb érdekesség Salföldön, a nyári Margó Fesztiválon. És ha már Salföldön jársz, akkor tulajdonképpen ott van majdnem a szomszédságban a Fóli Arborétum is, illetve a Bányakert, a Káli medence egyik legkülönlegesebb közösségi tere, ahol nappaltól késő estig mindig történik valami. A Salföld és Ábrahám-hegy között könnyen megközelíthető helyszínen, a nyár folyamán családi programok, workshopok, kiállítások, koncertek és esti bulik is várják az érkezőket. Kisörs puszta közelében az Ábrahám-hegyet és Salföldet összekötő út mellett lehet találni, egyébként kerékpárral is könnyen megközelíthető, és a közelben távolsági busz megálló is található. Napközben érdemes megpihenni egy finom étel vagy frissítő mellett, kipróbálni egy-egy pályát, a tekét, bekapcsolni egy workshopba, sakkpartiba, vagy kocsmak vízbe, esténként pedig van kertmozi és kulturális programok gondoskodnak a jó hangulatról, a legkisebbeket homokozó várja, a természetkedvelő pedig a közeli tanösvényen egy másfél órás kincsvadászatra is indulhatnak a Salföldi Bányakertben. 0-30-30-30-380, ne feledd, ez az elérhetőségünk, jó programötleteket te is megosztatsz, és ugyanígy beszámolhatsz nyári élményeidről is, SMS-ben vagy

csókolom, megérkeztem. Por utánam kör előttem. De azt jól látom még, hogy ön mindig olyan szép, mint akkor minden reggel. Reszket még a hajnal.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Sok fesztivál vár még ránk a nyáron. Kitárt a kapuit Európa egyik legnagyobbja és legsokszínűbbje. Egy hely, ahol a kultúra, a művészet és a zene találkozik. Hát az igazi bulik azok délután este indulnak be, viszont a vagány szettekben azért fefe bukkannak itt Budapesten a fesztiválra igyekvő parti arcok. A Sziget Fesztivál magyar előadóinak egy-egy koncertjét ne feledd, hogy még a nyár folyamán az M1 nézői is láthatják, illetve a fellépések korlátozott ideig a MediaClicken is visszanézhetők lesznek. Zara Larsson, az Underworld, valamint a magyarok közül az Airi Mafia, Meringer, Manuel is gondoskodnak a kiváló hangulatról, míg itt nálunk a hírek után jön a Honeybees.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma választhatnak új köztársasági elnököt, áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mise között a terelést bontják. A 74-es kilométernél lezárták a külső sávot, 3 kilométeres a torlódás. A torlódásban baleset történt, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Délután választhatja meg az új köztársasági elnököt az országgyűlés. A titkos szavazás várhatóan 14 órakor kezdődik. Ha eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdtesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András jogtudós az egyedüli jelölt, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a szükséges 40 aláírást Tóth Máté energiajogász elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció még korábban közölte, nem vesz részt a folyamatban, mert jogsértőnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. Az eddigi 5%-os áfa nullára csökken, és áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok, valamint az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A vitában a Fidesz és a KDNP kifogásolta, hogy az áfamentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk képviselője pedig arról beszélt, szerinte a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással nyílik meg a várba visszaköltöző Hadtörténeti Intézet és Múzeum. A Kapisztrán téli épületet az elmúlt években a Honvédelmi Minisztérium használta. A belső tereket most úgy alakítják át, hogy ismét alkalmasak legyenek a múzeum céljaira. Pályázat indult fővárosi független színházaknak és alkotóknak. Budapest Kulturális Közalapítványa a Pro Cultura Urbis felhívására szeptember 11-ig lehet jelentkezni. A vissza nem térítendő támogatás szakmai programokra és működési költségekre fordítható. A pályázat keretösszege több mint 140 millió forint. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésére, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő lesz, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 33-38 fok, este 25-32 fok lesz. A napokban mérséklődik a kánikula, majd hétvégére visszatér a hőség.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez két részre szakadni az ország, ami a hőmérsékleteket illeti, a Balatontól északra már csak 30 fok mérhető, míg máshol 38-39 kitartás. Hozom a kiránduló tippeket, megyünk mindjárt Tihanyba és a Dunakanyarba is. Sok látnivaló vár, jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Egyre nagyobb terület felhősödik. Az ország észak-nyugati részén a Balatontól északra már csak 30 fok körül mutatnánk a hőmérők. Míg keletebbre, ha megyünk, akkor 38-39-et is látok. Na, egy biztos, holnapra felfrissülés érkezik, kicsit fellélegezhetünk, országszerte visszaesnek a csúcshőmérsékletek, és szinte zavartalan napsütés ellenére is 26-33 fok között alakulnak majd a maximumok. Ez már kedvez a kirándulásnak is, és hozom ma is a tippeket. Ha Tihanyban jársz, akkor például ott az Őrtorony kilátó, ahonnan szinte az egész Balaton látszik, feltárul a nagy kaldera, a külső tó, a kisebb belső tó és az Ófalu, a háttérben pedig Balatonfüred, délre nézve Zamárdit, Szántódot, Földvárt, nyugatra Csúcshegyet, Nyerekhegyet, Örvényest, Aszófőt, Udvardit és a Sajkodi öblöt is megcsodálhatod. Az építmény egyébként organikus anyagokból, az egykor ott található római őrtornyokat idéző formában készült, fa és helyi terméskő felhasználásával. Északról az Apáti templomtól, nyugat felől a Sajkodi strandtól, déli irányból pedig a Rátacsában éven megjelölt területről érhető el gyalogosan. Ez utóbbi megközelítés az Ófaluból, a belső tó mellett haladó turistaúton érhető el. A kilátó az északi kaldera peremén az őslevendulás melletti tisztáson található. Őrtorony kilátó, ne feledd, a Tihanyba jársz megnézni, és ha velem tartasz, akkor további kiránduló tippek jönnek még itt a Petőfi, ahol megjött a konyha is.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok.

Petőfi Rádió, minden magyar sok újdonság is már rád, és sok olyan hely az országban, amit érdemes felfedezni. Vác, a Dunakanyar közel 1000 éves múltra rendelkező egyik legizgalmasabb városa például, mely a középkorban az egyik legjelentősebb építészeti, művészeti és tudományos központ volt. A Pannonia ház pedig egyik ma is látható közkedvelt kiállítása, a Sajdik gyűjtemény. Sajdik Ferenc a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar grafikus karikaturista, hozzávetőleg 300 könyvhöz készített illusztrációt. Csukás István meseíróval tökéletes szerzőpárost alkottak évtizedeken keresztül. Olyan haladatlan rajzfilm figurákat teremtettek együtt, mint Radírpók, a festéktüsszentő habcibenő, óriás tüdejű levegő fújó, bátor tintanyúl, lesből támadó, ruhaszárító kötél, vagy a kedves csokoládért rajongó madár gombócartum. De gondolhatnánk a Pompom meséire is, mely nagyon népszerű a nagy horgász is a rajzfilm sorozatból. Nos, a bejáratnál az L alakú teremben Sajdik Ferenc egyedülálló karakterizáló tárgyakkal kiegészett portréi kaptak helyet, a földszinti nagy teremben pedig sorakoznak a jellegzetes sajdi karikatúrák, külön teremben pedig a Váccal kapcsolatos alkotásai. A Pannonia házad otthon egyébként az Európai Öntött Vasművesség remek egy beuntató kiállításnak is, és az udvarán keramikus művész által megálmodott tündérkertet találhatod meg, melyet megtöltöttek kedves bohókás figurákkal is egy az épület falán felkúszó életfával, mely sok bimbójával, nagy szétterülő tűzpiros virágaival, fészkelő és repülő madaraival, életelteli sugárzó központja a térnek. Falfestménye pedig az egykori aranyszarvas fogadót idézi. Ez mind-mind vár rá, tehát a Váci Dunakanyarban, a Pannonia házban és a Sajdik gyűjteményben. 0-30-30-30-3-180, itt lehet megosztani neked is jó kiránduló tippeket még. Tarány Tamás énekel itt a Petőfin.

Petőfi Rádió minden magyar, számos csodás hely pedig az országban, amit érdemes felfedezni. Segítek, adok kiránduló tippeket mindig ebben az órában. Turkeve például nem egy átlagos kisváros, a Hortobágy Berettyó jobb partján, a napfény, a gyógyvíz, a pusztai természet, valamint az őr és határhalmak misztikus hangulatát sugárzó nagykunság egyik városa. Na, már is más szemmel nézheted, ha arra jársz, és keresd fel a Finta Múzeumot, ami nem egyszerűen egy helytörténeti múzeum, egy helyen találkozik benne Turkeve több ezer éves múltja, a kunalföldi népi kultúra, a régészeti kincsek, három világhírűvé vált szobrász története és a Korda testvérek emlékezete. A Hírunk a Világban kiállítás, ugyanis a Turkeve születésű Korda testvérek történetével is foglalkozik, így egy viszonylag kis alföldi városból induló, majd nemzetközileg ismerté váló művészek és filmesek története kapcsolódik össze egyetlen múzeumban. A Finta testvérek pedig egymás között triumvirátusnak nevezték magukat, mindhárman művészek lettek, de eltérő területen alkottak. Gergely Párizsban dolgozott és Rodin mellett is megfordult, Sándor Amerikában képviselte a magyar művészetet, szobrai Magyarországon kívül Brazíliában és az Egyesült Államokban is megtalálhatók. Sámuel pedig többek között művészi síremlékeket készített és ányképkészítéssel is foglalkozott. A Finta Múzeum tehát több mint 70 éves múltra tekint vissza. A gyűjteményben pedig megtalálható például a Turkeve bokrosalmi tarsoly lemez is, a turpásztói ezüst kincslelet érméje és egy bronzkori terehalmi lelet együttes is, sőt van egy különösen ritka 1741 és 1743 között készült toborzó zászló is, a város régi kiváltság levele és egy 18. századi térkép szintén a kiemelt darabok közé tartozik. Finta Múzeum, keresd fel, ha Turkeve jársz, itt a Petőfin pedig. Ha velem tartasz, akkor megtudhatod, hogy hol és még milyen kincset rejt az ország, amit érdemes felfedezni.

0: Petőfi Rádió, itt nálunk minden magyar, változás pedig az időjárásban. Már is jönnek a legfrissebb hírek, egy perc múlva 2 óra. Itt lesz Petruska is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
1: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
1: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
1: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ma választhat új köztársasági elnököt a parlament. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: 2 kilométeres a dugó az M0-áson Csömör térségében, mert a 64-es kilométernél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot, az M5-ös felé torlódik a forgalom. Bontják a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajos Mizsek között. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. A torlódásban 3 autó koccant, a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. 4 autó ütközött az M7-es Budapest felé vezető oldalán a Siófok nyugat Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 1 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Hamarosan kezdődik a köztársasági elnök választás az országgyűlésben. A titkos szavazás az eredeti napi rend szerint 14 órakor kezdődik. Ha eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküt tesz és beszédet mond. A tisztségre Baka András az egyedüli jelölt. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy nem vesz részt a szavazáson, mert jogsértőnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek majd, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival összefüggésben a miniszterelnökség. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés a gyanú. A munkát az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége végezte, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte napos idő lesz, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok lesz. A Balaton 26, Havelencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos. A napokban mérséklődik, majd a hétvégére visszatér a kánikula.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szuper délután! Újabb változatos magyar zenék felsorakozva itt a Petőfin augusztus 11-én. A maja mitológia szerint ez a teremtés napja, a maja időszámítás kezdete, igaz, jócskán vissza kell mennünk az évszámokban. Ezzel kapcsolatos részletek is jönnek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Én meg a fék, nézzük gyorsan, mi a helyzet az utakon.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között bontják a terelést, és a tolódásban több személyautó is egymásnak koccant, légy nagyon figyelmes, óvatos továbbra is a 74-es kilométernél. Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon pedig karbantartási munkák miatt van egy kis fennakadás Csömör térségében. 06303030380, ez a számunk, itt informálhatsz, ne feledd, és közben veled vannak a legjobb magyar zenék, ezúttal a New Level Empire-től.

Petőfi Rádió minden magyar. Augusztus 11 pedig fontos nap a maják életében, hiszen Krisztus előtt 3114-ben ilyenkor kezdődött a maja időszámítás, egy nagyon pontos három fő naptárból álló rendszer. A csillagászati megfigyelésen alapozták egyébként a naptárukat, amiben figyelembe vették a napjárásán kívül a bolygók, a csillagok látszólagos égi mozgását és a hold fázisait is. Hitük szerint a történelem ciklikusan ismétli önmagát, voltak szerencsés és szerencsétlen napok, a gonosz előzésére a szerencsétlen napokon áldozatot kellett bemutatni, amit a papok végeztek, így ezek bekövetkezésének időpontját előre ismerni kellett. Az ünnepségek, fesztiválok, megemlékezések szerencsés naphoz voltak időzítve, elképzelhetetlen volt számukra, hogy vallási rituálét vagy háborút kezdjenek, vagy akár születésnapot ünnepeljenek, anélkül, hogy előzőleg a naptárhoz fordultak volna. A mai időszámítás kezdete április 11 tehát, újabb csillagászati megfigyelés pedig holnap, már is jönnek a részletek. És itt van Rózsa Magdi is, aki nagyot ment az elmúlt napokban, hiszen egyik fesztivál helyszínről a másikra, a Bródi Dalok napjára hip-hop odaért, és fantasztikus szedben állt a közönség elé. Most pedig itt a Petőfi, hallatod, jön a Rúzs.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar. Az ország nyugati részén már érezhető egy kis lehűlés, holnap pedig országszerte visszaesnek a csúcshőmérsékletek, úgyhogy kicsit fellélegezhetünk. A szinte zavartalan napsütés ellenére holnap már 26-33 fok között alakulnak csak a maximumok. Holnapi napnyugta pedig igazán különleges lesz, hiszen hazánkban részleges napfogyatkozás lesz megfigyelhető, aminek első számú központjává Sopron és környéke válik, hiszen ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Az ország keleti része felé haladva a nap fele vagy a felén a picit kisebb fedés lesz látható, nagyjából 8 óra körül, plusz-minusz 10-15 perc, attól függ ugye, hogy az ország melyik részén leszel. A biztonságos megfigyelés érdekében megfelelő napszűrő szemüveg használata ajánlott, egyébként a szerencsésebbek, akik például Spanyolországban nyaralnak, teljes napfogyatkozást láthatnak, csak úgy, mint a hozzátartozó Balár-szigetekről is, Izlandról szintén hasonlókat lehet majd megfigyelni. Na hát holnap majd egyeztetünk, illetve az elkövetkező napokban, hogy ki mit látott, mit tapasztalt, itt a Petőfin pedig Blanche kever nekünk.

0: Petőfi Rádió minden magyar, több helyen is az országban már elértük, megközelítettük a 40 fokot, jelezt, hogy nálad mit mutat a hőmérő. 0-30-30-30-380 a számunk. Holnaptól már kicsit fellélegezhetünk, ahogy a Balatontól északra ezt már többen is érezhetik, hiszen lehűl majd a levegő, jön egy hideg front, egyébként szinte zavartalan lesz a napsütés, 26-33 fok között alakulnak majd a holnapi maximumok. További friss hírek már is érkeznek, majd itt lesz velünk Azaria is.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma választhat új köztársasági elnököt a parlament. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Folytatódik a kánikula, eső nem lesz.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 2 kilométeres a dugó az M0-áson Csömör térségében, mert a 64-es kilométernél munkavégzés miatt lezárták a külső sávot. Az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás még így is csak nem 3 kilométeres. Bontják a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizsek között. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. A torlódásban 3 autó koccant, a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. 4 autó ütközött az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a Siófok nyugat Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 1 kilométeres. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megkezdődött a titkos szavazás az új köztársasági elnök személyéről az országgyűlésben. A tisztségre a Tisza által ajánlott Baka András, a legfelsőbb bíróság volt elnöke, az egyetlen jelölt. Ha a szavazás eredményes lesz, az új államfő már az ülésen esküdt tesz és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP már korábban közölte, hogy a választáson és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk pedig jelezte, hogy távol marad a köztársasági elnök beiktatásától. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök is segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bera Emese. Minden magyar versenyző, köztük Milák Kristóf és Kós Hubert is tovább jutott a délelőtti előfutamokból a párizsi úszó Európa bajnokságon. Férfi 100 méteres gyorsúszásban a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf a negyedik, míg Németh Nándor a 8. legjobb idővel biztosította helyét a középdöntőben. 800 méter gyorson Sárkány Zalán és Rasovszky Kristóf is bejutott a döntőbe, Sárkány ráadásul országos csúcsot úszott. A 200 méteres hátúszás előfutamában pedig az első felnőtt világversenyén induló Rácz Zsombor és az olimpiai bajnok Kós Hubert végzett középdöntőt érő helyen. Szikszai Robert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett a férfi diszkoszvetők selejtezőjében, így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Ilovszky Dominik előfutamában az utolsó lett, és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Eszes Dánielnek sem sikerült a továbbjutás, akár csak 400 méteres gátfutásban Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte napos idő lesz, csak elszórtan fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Este északkeleten viharossá fokozódhat a szél. Délután 33-38, késő este 25-32 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És remek jó hírekkel érkeztem, hiszen van egy új balatoni kutyás strand, ami mostantól vár a nap 24 órájában. Van egy gyűrűzés, ezt pedig meg lehet figyelni, ha kíváncsi vagy a természetre, ebben a formában is jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Attil, itt a Petőfén, Sopronban 32 fok, Jani jelentette nekünk, Balázs pedig, hogy Szolnokon az M4-esen 39 fok van, egyébként az úton jól lehet haladni, köszi szépen! Petőfi Rádió minden magyar, minden romantikus éjszakát lehet eltölteni holnap, egyrészt nézve ugye a részleges napfogyatkozás, másrészt a perszeidák meteorait óránként 40-50 hulló csillagot is számolhatunk, és vele együtt ugye kívánhatunk. A napfogyatkozásnál azért nagyon óvatosan, megfelelő napszűrő szemüvekkel hozzá. Közben a tavak és folyók alacsony vízszintje és az aszályos időjárás miatt, nem tudom észrevetted-e, de a hazai szúnyogfajok egyet száma minimálisra csökken, ettől függetlenül azért előfordulhat, hogy csípnek és jönnek, ugyanis hőségben és nappal is itt vannak az aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyog, aminek a lárvái a lakókörnyezetünkben főleg magántelkeken lévő kisebb vizekben fejlődnek, tehát például a locsolás után a virágcserében lévő vízben, vagy egy eldugult eres csatornában, az állatoknak kihelyezett itatótálakban is tömegesen ki tudnak fejlődni ezek a lárvák, és mivel a ház körüli kisebb vizeknél a szervezet biológiai érintés nem lehetséges, csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködés csökkenthető a szúnyogok terjedése. Így a tigris szúnyogok jelenléte miatt Budapesten például a 3., 4. és a 23. kerületben, illetve balatonparti települések egyes részein a kifejlett szúnyogok ellen szükségessé vált a földi permetezés. A 0-30-30-30-380 a számunkon írhatod meg, hogy téged szeretnek-e a szúnyogok, vagy mindig viszel magaddal valakit, akit igen, és akkor téged békén hagynak, mert ilyen opciókat is hallottam már a szúnyog elleni védekezésre. Na még megírod, és jönnek ezzel kapcsolatban. Részletek, addig itt a halott pénz és ment a nagy sikerű egykori közösség.

piątek. Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt kupidó, és a dumám nem voltál. Hello, Cloutier, a legkurvább dekoltál.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és jó hír a kutyásoknak. Új fürdőhelyet jelöltek ki a Balatonnál, egy új ingyenesen használható terület a Libás Mólónál. Minden nap 24 órában meg lehet közelíteni a Balatont a Sólyán kialakított bejárón keresztül. Ugye a Sólya egy olyan enyhe lejtésű vízparton kialakított csúsztató pálya vagy szerkezet, amit hajók és csónakok építésére, javítására, illetve partra húzására vagy biztonságos vízre bocsátására használnak. Korábban ez fémrácsos szerkezetű volt, úgyhogy a kényelmesebb és biztonságosabb használat érdekében most műfűvel leborították, így tehát a kutyák és gazdáik is könnyebben juthatnak be a vízbe. A bejáró egyébként nem kizárólag a kutyások számára készült, közösségi használatú, száppal, kishajóval és csónakkal is vízre lehet szállni róla, de kajak, kenu, windsurf, kitesurf vagy más Sólyát igénylő vízi eszköz vízre helyezésére is használható. És ahogy említettem, egész nap igénybe vehető hely a fürdőhely és mindenki számára ingyenes, Keszthelyen, a Libás Mólónál kereste át az új kutyás fürdőhelyet. Itt a Petőfin pedig a legjobb hazai dalok és az újdonságok is.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar, a természet pedig tele van csodával. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja most újra nyári madárgyűrűző akciót szervez Budapesten a Cinkotai Naplástónál, ahová holnaptól egészen augusztus 26-áig mindenkit várnak, hétköznap és hétvégén is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta kora reggel 6 órától, körülbelül délelőtt 10-ig, illetve délután 7 órától egészen naplementéig tart az időjárástól függően. A madártani szakemberek vezetésével egy erre a célra felállított bemutatóhálót is meg lehet nézni, és részese lesz tehát a gyűrűzésnek. Ennek végén pedig lehetőség van fotó készítésére és az állatok megsimogatására is. A program helyszín a Naplástó déli gátján, a Solompó mögött kezdődő aszfaltozott úton, gyalog közelíthető meg mintegy 250 méteres sétával. Majd a fotókat, ha készítettél, hozd meg velünk is a Petőfi Facebook oldalán. Közben már itt is a felső 10 000.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
3: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz.
2: Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygó mindannyian többféleképpen?
3: Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: Petőfi Rádió minden magyar nap folytatásban is. Négytől már Megyesi Gábor lesz veled, akinél lesz játék, úgyhogy figyeld a részleteket, Petőfi ajándékcsomagot lehet nyerni. Közben egy fontos hivatás előtt tisztelgünk a Belgával a hírek után. Szép délután!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Holnap már enyhül a hőség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Egy teherautó rakománya borult az úttestre az M0-as déli szakaszán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópont között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra kell számítani. Bontják a terelést az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét és Lajosmizse között. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Baleset miatt torlódik a forgalom a 31-es főút és az M0-as autóút csomópontjánál. A baleset a fővárosi szakaszon történt, azonban mindkét lehajtóágon és a 31-es főúton is torlódás alakult ki. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igennel, 6 nemmel, 0 tartózkodással titkos szavazáson választották meg. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom, hogy megválasztotta az országgyűlés köztársasági elnöknek. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újult meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több éves országos útfelújítási programot dolgoznak ki hazai és európai uniós források bevonásával. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Az ukrán erők az éjszaka más, főként katonai és energetikai létesítményekre is csapást mértek a megszállt Krímben és Ukrajna déli, orosz ellenőrzés alatt álló területein. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsját támadták. A délkelet-ukrajnai városban 5-en meghaltak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Beindul a délutáni csúcsforgalom, úgyhogy nálunk elrajtol a Petőfi csúcs. Szikora Tomi helyett a mai napon Megyesi Gáborral. Hello, gyere velem, és közben számítok rád. Várom a közlekedési infókat, üzeneteket, helyzetjelentéseket, SMS-ben, Viberen, Instán, és még Petőfi játékot is hozok. A kezdés a belgáé.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Szóval a kedd, ami most egy picit más, mint a többi, mert hogy Szikora Tomi egyetlen napra lelépett. Ha valaki esetleg keresné, egy fesztiválon megtalálja. Na de mi tesszük a dolgunkat, rád számítok, a közlekedési infód lenne az utakról, te pedig teljes mértékig számíthatsz rám. Hazakísérlek, vagy éppen hozom a legjobb zenei aláfestést a meló mellé. Ez már a Petőfi csúcs. Ja, és persze Petőfi ajándékcsomagunk is van, bögrével, vászontáskával, kulaccsal, kulcstartóval, ahhoz, hogy a tiéd legyen, keresd az óra zenéjét. Ha meghallod a játékra hívó szignált, légy gyors és küldd el a dal előadóját, címét SMS-ben a 0630303380-ra. Most B. Nagy Rékáé a folytatás, ez a Néz rám, szép délutánt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az óra zenéje már lepörgött többen, hát villámgyorsan meg is írták, de most villámgyorsan kinézünk az utakra.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Egy teherautó rakománya folyt az útra az M0-ás déli szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik éppen a takarítás, ezért lassulásra érdemes számítani. Illetve Budapestről is kaptam hírt, az Andrássy úton az Oktogonnál van egy baleset. Légy türelmes és kitartó, ha pedig van közlekedési infód, azt küld el nekem SMS-ben vagy Viberen 0630303380. És nem sokára jövök az óra nyertesével is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ahol már is hívom az óra leggyorsabb hallgatóját.
1: Igen, tessék.
0: Megyes Gábor, Petőfi Rádió. Halló, szép délutánt. Egy villámgyors hallgatót keresnék.
1: Erzsike vagyok.
0: Hát nagyon gyorsnak sikerült lenni.
1: Igen.
0: Esetleg egy tippet hallhatok, hogy körülbelül hány másodperccel a dal kezdete után sikerült elküldeni az SMS-t?
1: Nem tudom. Pár másodperc, inkább nem egy perc.
0: Hát ugye az ugye megint más kérdés, hogy nekünk aztán mennyi idő után ért be, és hogy mikor láttam meg az SMS falunkon, de hát így is a leggyorsabbnak sikerült lenni. 17 másodperc alatt sikerült leírni.
1: Az igen.
0: Hibátlanul a csapatot és a dal címét is. Árulj el a hallgatóknak, Erzsi, hogy mi is volt ez.
1: Ez a Vad Fruttik, és a Lehetek én is.
0: Nagyon jó, a Petőfi Rádió szlogenjét kérném már csak.
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Hát persze, Petőfi ajándékcsomag már is megy bögrével, nyakbalkasztós kulcstartóval, vászontáskával és kulaccsal. Hát azért áruljuk el a titkot, hogy hogyan sikerült ilyen gyorsan elküldeni ezt az üzenetet. Nyilván rá voltál készülve, és nagyon-nagyon figyelted a rádiót, gondolom beírtad előre az SMS számunkat, és már csak gyorsan be kellett pötyögni az előadó nevét, meg a dalcímét.
1: Igen, az SMS szám az már meg volt nyitva itt az SMS-nél, hogy már el kell küldeni, és szerencsém voltam, úgy, mert ismertem a dalt, mert voltunk a koncerten a Budapest Parkba.
0: Jaj, de jó! Hát akkor egy Vad Fruttik rajongóval van dolgunk ezek szerint.
1: Így van.
0: Na tessék, és akkor a csapat zenéje még egy Petőfi ajándékcsomagot is ért neked.
1: Rendben.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. És a kérdés, hogy milyen időnk lesz a következő napokban, hát állítólag jön egy kis enyhülés, holnap után elviselhetőbb lesz a nyár. Gyakorlatilag kellemes időt kapunk 30 fok körüli csúcsokkal. Na de most, hát nem fázunk, mert hogy a napi meleg rekordot a 40,6 fokos szerepi 1921-es értéket közelítik éppen a hőmérsékletek Bucsa környékén. Ott nagyjából 40 fokot mutatnak a hőmérők, szóval nincs ideg. Jönnek a friss hírek és az időjárás részletei is, mindjárt aztán itt lesz a Szolvér.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
10: A mikrofonnál Novák József.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők. Holnap már enyhül a hőség.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Balesetről, nagyobb torlódásról nem kaptunk hírt, hogyha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
10: Hírek.
11: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem, 0 tartózkodás mellett titkos szavazáson választották meg. Az új államfő az eredmény kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz frakció vezetője szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. Aki nem az 56-os forradalmárok mellé áll, nem méltó államfőnek, tette hozzá. Idén 210 helyszínen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsodabaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több éves országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és európai uniós források bevonásával. Újabb oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők, mintegy 2300 kilométerre Ukrajnától. Éjszaka más főként katonai és energetikai létesítményekre is csapást mértek a megszállt Krímben és Ukrajna déli orosz ellenőrzés alatt álló területein. Az oroszok közben Kijevet és Zaporizsját támadták, a délkelet-ukrajnai városban 5-en meghaltak.
10: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
1: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Ma már közel voltunk az 1921-es napi csúcshoz, akkor 40,6 fokot mértek. Szerencsére a következő napokban már jön az enyhülés. Mi pedig levezetjük a keddi napot a legjobb hazai zenékkel. Várom közben a közlekedési infókat is. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Szolvéria kezdés.
9: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Ha épp Baja környékén jársz, vezess nagyon óvatosan, ugyanis baleset történt az 55-ös főút belterületi szakaszán, a Szegedi út és a Keleti körút találkozásánál lévő körforgalomnál. A 98-as kilométernél félpályán halad a forgalom, úgyhogy ott számíts némi fennakadásra és torlódásra. A vízen viszont jó híreim vannak, újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. A sikeres kotrási munkálatoknak hála, ugyanis ismét biztonságos az átkelés. A járatok a megszokott menetrend szerint indulnak, de tartsd szem előtt, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb autókat, járműveket továbbra sem szállítják. A Duna középső szakaszán pedig az alacsony vízállás ellenére is folyamatos az átkelés Adony és Lórév között. Napnyugtáig igény szerint közlekedik a komp. Vezess óvatosan, vigyázz nagyon magadra az utakon, mi pedig megyünk tovább a délutánunkban. Itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Érezted már te is a 30-as éveid elején, hogy a világ folyamatosan egy láthatatlan elvárás listát lobogtat előtted, hogy ugye hol kéne már tartanunk a karrierünkben, vagy hogy miért nincs még férjünk, feleségünk, gyerekünk. Hát egyáltalán nem vagy ezzel egyedül. Lábas Viki, a Margaret Island énekesnője erről a megfelelési kényszerről és annak elengedéséről mesél a legújabb, kifejezetten felszabadító popdalában. A 30-valahány című dalát Toldi Miklóssal közösen szerezték, és egy óriási megkönnyebbült levegővétel ez az Y generációnak. Megerősít abban, hogy teljesen rendben vagy, ha a saját utadat járod, és nem akarsz beidegződött társadalmi konvencióknak megfelelni. Most érkezik a kendőzetlenül őszinte újdonság Lábas Vikitől, ez a 30-valahány a Petőfi.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: friss hírek az utakról.
1: Hatalmas a délutáni csúcs az M0-áson, az északi szektorban a Megyeri hídon a 11-es főút felé menet már csak lépésben tudsz haladni. Budapesten a 11. kerületben is torlódásra számíts. Baleset történt a Karolina úton a Bach csomópont felé. Baján szintén ütközés nehezíti a haladást az 55-ös főút 98-as kilométerénél, a Szegedi út és a Keleti körút körforgalmában félpályán engedik a forgalmat. Vezess türelemmel és nagyon vigyázzon mindenki magára, na és persze a többiekre is. Ha van közlekedési infód, azt küld el nekem SMS-ben vagy Viberen például 0630303380.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. Legyen úgy,

0: minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
3: Azt mondják, szedjek rívott rilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma is sokfelé 35 és 40 fok közé kúszott a hőmérő. Újpesten kora délután 37,9 fokot mutattak a műszerek, amivel a Hungaromet előzetes mérései alapján úgy tűnik, hogy beállt az 1921-es budapesti napi melegrekord. Jó hír, hogy a következő napokban egy kis enyhülés következik. Na mindjárt jön Novák Józsi a legfrissebb hírekkel, aztán indítjuk a kérdesténket. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, itt lesz a Carson Koma is.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 0630 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Fűnyírás helyett a legjobb megoldást keresi? A Sunseeker vezeték nélküli robotfűnyírói pontos szegélyvágással, a tárgyak kikerülésével és kiemelkedő, emelkedőmászó képességgel gondoskodnak a gyönyörű gyepről. www.sunseekerelite.com. Gondoskodás a kertjéről a Polyext Kft. Értékesítő partnerei által.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. 200 fölé emelkedett a kolumbiai földrengés halálos áldozatainak száma. Holnap már enyhül a hőség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a délutáni forgalom az M0-áson, az északi szektorban, a 11-es főúti végcsomópont felé, a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
6: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Nem vettek részt az új államfő megválasztásán és beiktatásán a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői, ehelyett Tatán az 1956-os forradalom vértanúinak emléktáblájánál helyeztek el koszorút, megemlékezve a tatai sortűz áldozatairól. Az ellenzéki pártok egyebek mellett azért nem támogatták Baka András jelölését, mert a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság magyar bírájaként támogatta a tatai sortüzet vezénylő parancsnok felmentését az emberiség elleni bűncselekmény vádja alól. 7 ember meghalt, 24-en pedig megsebesültek a délkelet-ukrajnai Zaporizsja városára kedre virradóra mért orosz rakétacsapásban. Egy több tízezer embert foglalkoztató kohászati üzembe csapódott ballisztikus rakéta. Megsérült a gyár nagyolvasztója és több energetikai egysége. A megye kormányzója az áldozatok emlékére gyásznapot rendelt el holnapra. Kolumbiában 200 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak a száma, több mint 1300-an megsérültek. Csak nem 1600 épület omlott össze vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között. A dél-amerikai ország csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földmozgás miatt 7 repülőtéren felfüggesztették a légi közlekedést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
1: A hírek után.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Indítjuk már is a kedvesténket, ez a Petőfi csúcs, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, és alig több mint 24 óra múlva egy csodálatos égi jelenségben lesz részünk, részleges napfogyatkozás lesz, erről is beszélünk ebben az órában, közben pedig várom még a közlekedési infókat. A kezdés a Karszonkómáé.
4: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Szíven ütnek a mélyek a Petőfin, ahol minden magyar. Lenke különlegessége után pedig egy különleges égi látványosságra hívnám fel a figyelmet, melyben holnap kora este lehet részünk. Kár lenne kihagyni. Érkezik a részleges napfogyatkozás. Budapesten 19 óra 22 perckor kezdődik majd a műsor, és egészen a 8 órás napnyugtáig tart. Ekkorra a hold a napkorunk 60%-át takarja majd el. Ha pedig az ország nyugati szélén, például Sopron környékén élsz, akkor még más listább vagy, ott akár a nap 86%-a is eltűnik a hold mögött. A legfontosabb viszont most is a biztonság. Puszta szemmel, sima napszemüveggel vagy házi trükkökkel senkinek ne jusson eszébe a napba nézni. Kizárólag hivatalos, ISO minősítésű napfogyatkozás szemüveget használj, ha pedig távcsővel vagy kamerával készülsz, a szűrőt mindig a műszer elére rögzítsd, ne a szemed elé. Készíts be a szemüveget holnap estére, mert hogy jön tehát a napfogyatkozás, amit majd egyébként legközelebb 2081-ben láthatunk. Most pedig meghallgatunk egy igazi Petőfi klasszikust a folytatásban. Itt a Szalai Éva, a Kaukázustól.

0: Lauri és a kisasszony itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jövök a legfrissebb közlekedési infókkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Erős a forgalom az M0-áson, az északi szektorban, a Megyeri hídon, a 11-es főút felé már csak lépésben lehet haladni. A fővárosban pedig két baleset is lassítja az előrejutást, az egyik a 10. kerületben, a Basa utcában, a másik pedig a 11. kerületben, a Karolina úton történt ütközés miatt van. Vezess türelemmel, vigyázz magadra, ha pedig van közlekedési infód, küldd el SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380.
1: A legújabb!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma este 9-től újra jön a Kulturfitness Szani Rolanddal. Elsőként érkezik hozzá Czakó Juli és Jámbor Nándor, a Félrelépni szabad című film két szereplője. Átbeszélik a forgatási kulisszatitkokat és mindent, amit a produkcióról tudni érdemes. A folytatásban a stúdió vendége lesz majd Osvárt Andrea, színésznő, producer, műsorvezető, vele a Veszprém Balaton film piknikről beszélgettek. Nosztalgiázunk majd egy kicsit a Megdönteni hajnal témát című közönség siker kapcsán, és a legendás Sanremo-i dalfesztiválos élményei sem maradnak ki. Kulturfitness tehát ma este 9-től, de előtte este 7 órától újra tiéd az éter. Indul a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora, melyben már most várom az üzeneteket, kívánságokat. Írhatsz SMS és Viber számunkon keresztül 06 30 30 30 380, de ott vagyunk Instán és Facebookon is. Izzítsd a telefonokat, és közben tekerj a hangerőm, mert már is a Kolibrivel megyünk tovább. Ez a Nem ismerlek, itt a Petőfi. Nem ismer.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A következő két órában szükséged lesz az SMS és Viber számunkra 06303030380, a Facebook üzenet küldő funkciójára, illetve az Instagramra is, mert hogy indul, amit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A kezdés rögtön a Zaporozs ecé lesz. L'amour toujours.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Ismét hamut szór az Etna. Holnap már enyhül a hőség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a délutáni forgalom az M0-ás északi szakaszán. A 11-es főút is végcsomópont felé a Megyeri hídon csak lépésben lehet haladni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson, és az államfő beiktatásán sem. Az ellenzéki pártok méltatlannak tartják a posztra Baka Andrást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik kavát szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csak nem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Ismét hamut szór az Etna, a múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó Szicílián. Katániában, az olaszországi sziget legnagyobb repülőterén holnap délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légiforgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
2: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bera Emese. Két magyar hatodik hely eddig a párizsi úszó Európa-bajnokság ma esti programjában. Az olimpiai bajnok Milák Kristóf 50 pillangón, míg Szabó Feltóti Eszter 200 háton zárt hatodikként. Ma este még egy magyar érdekeltségű döntőt rendeznek, 8 óra előtt kicsivel a 800 méteres gyorsúszás fináléjában. Jakab Viviennek szurkolhatunk. Szikszai Róbert összesítésben a 26. Huszák János pedig a 29. helyen végzett. A férfi diszkoszvetők selejtezőjében így lemaradnak a döntőről a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon, amelyen Ilovszki Dominik előfutamában az utolsó lett, és nem jutott be az esti elődöntőbe 100 méteres síkfutásban. 110 gáton Eszes Dánielnek sem sikerült a további jutás, akár csak 400 méteres gátfutásban Bánóczi Árpádnak és Molnár Csabának. Egy visszalépés miatt Tóth Anna ugyanakkor rajthoz állhatott volna a 100 méter gát ma esti elődöntőjében, ám a diósgyőri sprinter egy kisebb sérülés miatt nem kockáztatja meg a futást. A 4x100 méteres váltóban való szerepléséről később születik döntés. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagytavaink vize 26-27 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Már indul is a kívánságok műsora, ez, amit kíván itt a Petőfin. Szép estét, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. SMS és Viber számunk 0630303380, de írhatsz Facebookon és Instán is. A kezdés a Zaporozs EC Szandi kérésére, ez a Lámúr Tuzsúr.
2: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kardiológushoz mentem, azt

0: Kossi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia, drága feleségemnek, Zsazsinak küldenék egy vidám dalt a névnapjára. Itt ül a konyhában és süti a palacsintát a gyerekeknek. Nagyon szeretlek, drágám, puszia, Laci. Nagyon boldog névnapot Zsazsinak. Aztán Haliho, a győri raktárban még javában pakolunk, de a rádió szól. Küldjetek valami jó kis lágert a műszaknak, hogy gyorsabban teljen az idő 10-ig. Üdv a B műszak csapada. Jön majd Mira Monoka, Magna Cum Laude is itt lesz, de előtte még egy üzenet. Sziasztok, a szerelmemnek, Ádámnak küldeném a kedvenc dalát, aki most vezet haza az M7-esen a Melóból. Nagyon várom már itthon. Vezes óvatosan, Maci. Puszia, Réka. Egy jó tankcsapdát akkor küldünk Ádinak a hazafele útra. Ez az a ház. Ez szól itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Jönnek folyamatosan az üzenetek, nézem is. Például Viberen kaptam Dávid, Csipesz és Balázs aláírással: szép estét a legjobb barátunknak, Petinek küldünk egy Carbon Fools dalt, aki ma lett 30 éves. Még mindig nem hiszük el, hogy felnőttél, Manci, Isten éltessen sokáig. Jön mindjárt a csapat újdonsága, a Johnny Lost, és nagyon boldog születésnapot kívánok én is a Petőfi stáb nevében Petinek. Aztán szia páromnak, Csabának szeretnék egy számot kérni, első közös nyaralásunkat töltjük. Üzenem, hogy mindennél jobban szeretem, jött ez Edinától. Hát nagyon jó romantikázást, jó nyaralást kívánok nektek. Szól egy dal oda is, és van még itt üzenet, a legaranyosabb Zsuzsanna nagymamának küldjük az unokákkal a következő dalt Soltvadkertre. Boldog névnapot, Mamóca, hétvégén megyünk, ölel Lilla, Maja és a kis Bence.
0: Ez

0: Rádió Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Pörögnek az üzenetek. Szia Gábor, ma van a házassági évfordulónk a férjemmel, Norbival. Ugyanolyan meleg volt, mint most. Dőltünk a rögéstől a fotókon a hőség miatt.

szeretnék kérni egy Kovalszki számot, és üzenem, hogy nagyon szeretem én és a kis olasz családja, Viktor Cibakházáról. A feleségednek akkor már is szól a Kovalszki meg a Vegától az Egy világon át, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Kenny és a takarítónővel zártuk ezt az órát, de jön mindjárt egy újabb, a Mit kívánból, a Petőfi Rádió kívánság műsorából. Szép estét, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Itt lesz például a Szöri és Pulek párostól a Baby, én pedig mindjárt mondom is ehhez az üzenetet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány. Néhány fokot enyhül a hőség.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Balesetről, nagyobb torlódásról nem kaptunk hírt. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzet egységét, aki nem az 56-os forradalmárok mellé áll, nem méltó államfőnek. A Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük. 1956 hóhérait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A paksi atomerőműben ülésezik holnap a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek majd, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásukat. Kolumbiában 220 fölé emelkedett a tegnapi földrengés halálos áldozatainak a száma. Több mint 1300-an megsérültek. A 7,4-es erősségű földmozgás miatt csak nem 1600 épület omlott össze, vagy rongálódott meg. A mentőegységek továbbra is túlélők után kutatnak a romok között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb órát indítunk a kívánság műsorból, ez a Mit kíván itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, Betty és Dorina pedig szeretne valami jó pörgős dalt küldeni maguknak a melóba a délutáni műszak zárásához. Kitartás, csajok, itt is van a Szöri és Pulek féle Baby.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

így jövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele

0: mint törtem össze.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Sziasztok, az M3-as felé robogok a Nyergessel, a Zsuzsiknak puszit küldök, a feleségemnek meg üzenem, hogy holnap reggelre érkezem, küldjetek valami jót. Üdv, Imre! Imre, nagyon jó utat neked, mindjárt jön az Imago Munditól az Estelente például. Aztán Viberen érkezett Ákostól, sziasztok, Badacsonyból írunk, a teraszról nézzük a naplementét a Balaton felett. A legjobb gyerekkori barátomnak, Gabinak küldöm a Heaven Street 7-től, a Hol van az a crazy srászt, aki 20 éve a legjobb cimborám. Egészségetekre, jön mindjárt ez a dal is. Aztán Szióka, a Városligetből írok, épp Bogyókutyámmal sétálunk, és Fülessel hallgatlak titeket, nagyon jó a zenei felhozatal, ma este is küldjetek valamit a többi esti kutyásnak is, puszi Dóri és Bogyó. Kellemes sétát kívánok nektek, Huiz Minkával a folytatásban, ez a Már nem félek a sötétben, most a Petőfi.

0: Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nincs lassítás, az üzenetekben jönnek folyamatosan, Viberen, Instán és a Facebookon is. A mi szuper nagypapánknak, a 75 éves Géza bácsinak küldjük ezt a dalt, aki még ma is a kertben rendezkedett egész nap. Nagyon szeretünk, papa, ölel az egész családi csapat. A dal pedig majd egy Bagosi Brothers Company lesz. Aztán holnap lesz a kislányom 5. születésnapja, és most sütöm a csoki tortáját a konyhában. Küldök egy dalt minden anyukának, szeretettel Zsófi Debrecenből. Előre nem kívánunk boldog születésnapot, de egy virtuális fülhúzkodást azért küldünk. Aztán szia, Viki vagyok, páromnak szeretném küldeni a Verép Tomiéktól a Hozzám Tartozol című dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hálásak vagyunk, hogy ennyit dolgozik, hogy a nemrég született kisfiúnak mindent meg tudjunk adni. Szól akkor neki is mindjárt ez a dal, és van még itt üzenet. Sziasztok, az autó mentőben ülünk a kollégámmal, Gabival, épp egy lerobbant kocsit viszünk fel Pestre, kellene egy jó kis pörgős szám, hogy ki ne essünk az ülésből a fáradtságtól. Üdv Laci és Gabi a szervizből. Kitartást, uraim! Itt is van a Kuplung zenekartól. A Nyomod a gázt, a Petőfim.
3: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
4: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
5: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
6: Tudom, hogy sokszor mentünk másfelé, de mindig összezonult az élet.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kíválságműsor.
1: A stúdióban.
2: Csak ma este Medgyessy Gábor, Szikora Tomi helyett, és elérkeztünk a sor végére. Nóri egy nagyon kedves névnapi köszöntőt küldött a legjobb barátnőjének, Zsuzsinak, megköszönve neki, hogy mindig számíthat rá. Margaret Island és a Ha elvesznél. Ez jön mindjárt. Boldog névnapot, Zsuzsi. A Balaton felvidéken most nagyon jó lehet a hangulat, mert hogy Réka és Viki a teraszról írtak nekünk, ahol épp a névnapos Zsuzsival kocintanak a nyári estében. Csajok, emeljétek a poharatokat, pörög mindjárt a Blaha Louisiana, és a sűrű végtelen, tele vagyunk Zsuzsikkal. És sziasztok a drága férjemnek, Márknak küldöm ezt a dalt, aki épp most vezet hazafelé az M7-esen. 4 éve vagyunk házasok, de még mindig szétszeretlek. Óvatosan vezes, várlak itthon. Puszi, Barbie. Jó utat, Márk. Itt van a halott pénz, Ola Helénával.
3: Bye.

0: hogy mellém kerülj.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Véget ért a kívánság műsora. Mit kíván? Köszönöm szépen a rengeteg üzenetet. Holnap ugyaninnen folytatjuk, csak már nem együtt, hanem Szikora Tomi jön helyettem. Nagyon szépen köszönöm. Tehát, hogy itt voltál, legyen nagyon szép az estéd, és vigyázz magadra. Ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
3: A műsor ajánló után.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Több rendőr lesz Budapest közterein. Néhány fokot enyhül a hőség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M1-esen a határ felé, Óbarok és Bicske között. A 40-es kilométernél a külső sávot lezárták. Fának csapódott egy autó a 66-os főúton Pécs határában György telep előtt. Az 5-ös kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakció vezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még mindig nem cseréltették ki a régi könyvformátumú személyi igazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Több rendőr lesz Budapest közterein, közölte a főpolgármester, miután a kormány és a rendőrség képviselőivel tárgyalt. 19 helyszínen kiemelt, csaknem 100 helyen pedig mozgó rendőri jelenlétet biztosítanak. Karácsony Gergely szerint a közbiztonság javítása a szociális és egészségügyi kérdés is, ezért egy rendészeti és egy kríziskezelő munkacsoport is alakul.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagy tavaink vize 26-27 fokos.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Szeptember 24-én kerül a mozikba a legújabb magyar film, a Félrelépni szabad. Ebben az órában a film két szereplőjével, Czakó Julival és Jámbor Nándorral beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Róla.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a mozi világában, pontosabban egy film világában, ami majd szeptember vége magasságában kerül a mozikba, és egy filmhez tartozó dalvilágában, betét dalvilágában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Thália Színház két kiváló művésze, művésznője és művésze, Czakó Juli és Jámbor Nándor. Nándi, köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szia, jó napot, köszöntjük a hallgatókat!
1: Na csapjunk bele, oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy Juli, az elmúlt hónapokban mi milliószor találkoztunk, mindenféle ügyek kapcsán, ugye szerepeltél ilyen zenés műsorban, meg egyéb feladataid voltak. Azóta minden rendben veled? Itt a nyár, gondolom pihenés van, néha tájoltok egyet-kettőt.
3: Igen, igen. Hát én most kifejezetten élvezem ezt a nyarat, nagyon sokat tudok a családommal lenni, úgyhogy minden oké, igen, és akkor így van egy-két fellépés Salföldön, a Káli Fecskében, ugye ez a Táliának a nyári játszóhelye, úgyhogy tökéletes.
1: Nándi, mi viszont még sosem találkoztunk, úgyhogy akkor kicsit merüljünk el Nándinak az életében. Itt ül velem szemben a srác, aki Bajorországból érkezett, ugye, Magyarországra, és aztán meghódította a színház világát.
2: Köszönöm. Hát igen, ez a bajorországi tartózkodás, ez meglehetősen rövid volt igazából, tehát, hogy én ott csak megszülettem, és már indultunk is haza tulajdonképpen, és hát én Orosházán gyerekeskedtem, Szentesen jártam gimibe, aztán a Kaposvári Egyetemen jártam színművész szakra, onnan Szombathelyre vezetett az utam, Jordán Tamás társulatában töltöttem, hát 28 évet azt hiszem, és 4 évvel szerződtem fel a Thália Színházba Budapestre.
1: Ilyen könnyen nem menekülsz a bajorországi rövid tartózkodásod alól, azért kicsit szét fogom ezt szálazni, állítólag édesapád seftelt mindenféle farmerekkel, meg autókkal, és akkor valami izgalom volt a határon, anyukád meg azt mondta, hogy hoppá, nem megyünk sehová, mert itt ügyek vannak.
2: Hát ez majdnem így van. Hát tulajdonképpen azt hiszem, itt egy autó körül ment igazából a bonyodalom, aminek a papírjai nem igazán voltak rendben, őket visszafordították a határon, a policáj apukámat megkérdezte, hogy ezzel mi is a helyzet, ő elmagyarázta nekik folyékony németséggel, addig meg anyukám úgy döntött, hogy akkor engem világra hoz. És akkor...
3: Hát ez, de nem tudtam ezt a történetet, Jézusom!
2: Ez az igazi Willkommens kultúri.
1: De várjál, te ott születtél akkor Németországban. Ott születtél, tehát német állampolgárra vagy.
2: Nem vagyok német állampolgár. Szerintem ez még ma sem működik így Németországban, de akkor sem osztogatták csak úgy. Úgyhogy hazajöttünk, és jobbnak láttam magyarnak lenni.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor lényegében nem tudom, egy hetet vagy öt napot töltöttél anyukáddal a kórházban, aztán be abba az autóba, amit édesapád éppen próbált behozni.
2: Igen, szerintem aztán sikerült. Csak összejött ez a dolog.
1: És neked hogy jött a színészet az életedben? Állítólag sokat olvastál.
2: Igen. Hát igazából már óvodában is fogékonynak mutatkoztam a mondókák elsajátításával kapcsolatban, aztán hamar megtanultam olvasni, és akkor ezzel már a szüleimnek így az idegeire is mentem, mert reggel már az Orvos a Családban című kötettel üldögéltem az ágyuk szélén, és bököttem őket, hogy mi az az ízület, meg nem tudom, hogy magyarázzák el nekem is. Utána meg mindenfélét összeolvastam a könyvtárakban, aztán színjátszó csoport, és a többi, és végül ez vezetett a szentesi drámatagozatra, igen, és idén volt az osztálytalálkozónk is egyébként.
1: Az ízület az fontos a jelenlegi szakmában.
2: Igen, abszolút, hát nekem mindenhez is kell érteni egy kicsit, hogy valamiféle hitelt nyerjen esetleg ez a színpadon, tehát hogyha ilyen feladat van, akkor én annak a mai napig utána olvasok
1: egy
2: egyébként.
1: Dr. Frankenstein-t rádoztanának.
2: Állok elébe, milyen jó ötlet, én nagyon szívesen.
1: Nem ismerted ezt a sztorit? Kollégák vagytok, Júli.
3: Egészen más dolgokról szoktunk beszélgetni a Nándival.
1: A te életed ehhez képest egyébként tök egyszerű, itt a győri lány, erről már milliószor beszéltünk, aki fogta magát, és egyszer csak azt mondta, hogy színész lesz, és színész lett.
3: Igen, valahogy így, igen.
1: Mióta vagytok kollégák a Táliában?
2: 4 éve?
3: Három.
2: Én egyel hamarabb jöttem, azt hiszem.
3: Igen, de ismertük egymást Kaposvárról, a Nándi, egy vagy két évvel jártál alattam?
2: Talán kettővel.
3: Kettővel, igen.
1: Nyilván mindannyiótoknak megvan a saját repertoárja a táliában. Hol kapcsolódik ez egymáshoz? Mely darabok azok, amelyekben 7 óra előtt, nem tudom, 20 perccel, vagy fél hét magasságában már mind a kettőtöknek ott kell lenni, hátul az öltözőben, hogy akkor nem sokára szól majd az ügyelő.
3: Hál' Istennek több is van. Én nagyon szeretek a Nándival együtt dolgozni. Nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, Nándi, de kifejezetten szeretek
1: a
3: Nándi társaságában lenni. A Hülyéjét is együtt csináljuk, ugye, amiből a Félrelépni szabad című film
2: az
3: született.
2: Idei év nagy sikere volt, az Utolsó vacsora.
3: Az Utolsó vacsora, és ott is együtt vagyunk, és készülni fog egy Molnár Ferenc játék a kastélyban, nyitjuk az évadot, és ott is együtt leszünk, így van.
2: Igen. Hát ez úgy szokott kinézni igazából, hogy a lányok már ugye hamarabb ott vannak, hajaznak, bent ülnek a sminkben, és alig várják, hogy megérkezzek, én akkor beköszönök.
3: Hát igen,
2: és tulajdonképpen így kezdődik
3: nem,
2: az
3: nagyon helyes, hogy mindig készül valamivel ott, amikor már kifogyunk az összes sztoriból, pletykából, mindenből, akkor egyszer csak halljuk a Nándit, ugye ezt a
2: finoman jelzem, hogy megérkeztem.
3: Ami bezengeti a Tália Színháznak a hátsó, vagy a backstage-ét, és akkor tudjuk, hogy akkor most innentől új lendületet veszünk.
1: Volt egy ilyen elszólásod az imént, hogy a lányok, vagy a hölgyek, amikor hajaznak, vagy már bent vannak korábban, várják, hogy te megérkez. Ezek szerint te vagy a Tália titkos amorózója?
2: Nem ebben az értelemben, hanem ahogy a Juli is elkezdte az előbb kibontani, tehát, hogy ha a fodrásztárba gyanús csend uralkodik, akkor én azt nehezen viselem, tehát muszáj vagyok berobbantani a hangulatot, esetleg valami friss tapasztalással, amivel érkezem, vagy valami közéleti témával, esetleg megkérdezem hangulattal függően, hogy vannak, ha érdekel.
1: Azért kérdeztem ezt az amorózóságot, mert amint nap futottam bele, szerintem egy filmklasszikus, a Casanova, a Heath Ledger a főszereplője, én nagyon szeretem azt a filmet. Te egyébként kicsit hasonlítasz a Heath Ledgerre.
2: Köszönöm szépen.
1: Nem mondták?
2: Elég jó szerepei vannak a Heath Ledgernek, és én nagyon nagyra is tartom őt, mint színészt. Szóval, hogyha még lehet magyar Heath Ledgernek lenni, én szívesen.
1: Ez a Kultúrfilm Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Czakó Juli, illetve Jámbor Nándi. Színészek, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Czakó Júli és Jámbor Nándi, a Thália Színház két kiváló művésze ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok.
3: Hello.
4: Szervusztok.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a születésed körülményeit hoztuk be, Nándi, hogy te Németországban születtél, aztán jött majd Orosháza, hogyha jól emlékszem, ja. És utána pedig a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium, aztán most jelen pillanatban pedig már a Thália Színházban dolgozol. Te, Júli, szintén a Thália Színházban, de te ugye egy győri hölgy vagy, és akkor az életetek nem csak úgy kapcsolódik össze, hogy a Thaliában hátul megérkeztek, és akkor eljátszátok az akármilyen előadást, amiben benne vagytok, hanem hogy azzal töltöttétek ezt az évet, vagy az elmúlt évet, hogy bizonyos történetet rá kellett tenni szalagra, vagy nem tudom, memóriakártyára, vagy valahová. Leforgott a film, nem sokára bekerül a mozikba, a címe az, hogy Félre lépni szabad. Födő a hülyéje című darabja, vagy hát komédiája alapján készült. Mikor forgattátok a filmet?
3: Hú, tavaly nyáron, július-augusztusban, ha jól emlékszem.
2: Akkor már nem is emlékeztek a forgatás körülményeire.
4: De igen, mert nem. Nagyon emlékezetes és nagyon hangulatos, jó hangulatú forgatás volt, és szerintem mindannyiunknak egy nagyon kellemes emlékez.
2: Menjünk vissza kicsit még hozzá oly módon, hogy jött a felkérés. Nem tudom, bent ültetek a színházba, csörgött a telefon, vagy nem tudom, éppen ment az orosz dini hozzátok valami miatt, és akkor azt mondja, Júli, te leszel az, akinek egy hónap múlva elfoglaltsága lesz.
3: Ez nem teljesen így történt. Azért említeném meg a Buborék keringő című tévéfilmünket, mert nagyjából ugyanez alapján az elgondolás alapján jött az ötlet, hogy a Kálomista Gábornak volt a kitalálása az, hogy a Ványa bácsiból forogjon egy tévéfilm, és ugyanez alapján jött az ötlet, te, hogy akkor ugyanúgy egy klasszikusból, a Fedó hülyéjéből egy filmet forgassunk. Úgyhogy tulajdonképpen ez neki köszönhető, és Helmeci Dorottyának, hogy ezt ilyen módon megvalósították, vagy hogy lehetővé tették nekünk. És hát mi nagyon-nagyon örültünk neki, mert én szerintem ez egy nagyon jó, hogy mondjam, maga a felvetés, hogy klasszikus történetet hogy tudsz te átadni a mai nézőnek. És ugye a film hatással van az előadásra, az előadás hatással van a filmre, és én szerintem egyébként ugye mi már láttuk a végeredményt is, és szerintem remek lett.
2: Te is így emlékszel, vagy neked egyszer csak nem tudom, jött egy e-mail, hogy Nándi?
4: Nem, én is így emlékszem, és azon felül, amit még a Júli elmondott, ugye nekünk azért is egy kiemelt esemény ez az életünkben, mert elég nehéz a kamera elé kerülni, vagy olyan filmes lehetőséghez jutni, aminek a végeredménye, tehát egy ilyen hasonló színvonalú produkció, és ilyen szempontból nekem, akinek ez az első filmje tulajdonképpen, ezelőtt egy sorozatban már forgattam, de ez az első játékfilmem, tehát ez nekem egy óriási tanulópénz is volt. Tehát egy ilyen posztgraduális képzés keretén belül bontogathattam a szárnyaimat.
2: Kicsit menjünk bele a film forgatásának a kulisszatitkaiba. Hol forgattátok a filmet? Itt Budapesten, vagy valahol vidéken?
3: Budapesten forgattuk, igaz?
4: Több budapesti helyszínen, mivel a történetnek egyébként tehát ilyen...
2: Sok köze van ágyakhoz.
4: Sok köze van ágyakhoz, ezért inkább belső forgatások voltak, és ehhez választottak szerintem nagyon-nagyon szép budai helyszíneket.
3: Igen, és egy hotelszobát természetesen, és egyébként az nagyon speciális is volt a forgatás alatt, hogy nagyon sok éjszakai forgatásunk volt. Ezt most pontosan arányaiban nem tudom,
4: biztos, hogy több volt.
3: De rengeteg. Mm. Tehát egy elvétve volt egy-két nappali forgatásunk, és ez egyébként valahogy úgy lehetett érezni az embereknek az idegrendszerén, hogy hát nyilván ugye a stábtagokról beszélek, akik minden napot voltak, és délután, tudom, 4-től hajnali 4-ig, vagy még ugye az pakolásokkal együtt még tovább, szóval, hogy ez az embert próbáló volt.
4: Egy teljesen fordított bioritmussal kellett nekik ezt végigcsinálni, és nekünk is a forgatás jelentős
3: része. De valahogy részében. Pont emiatt szerintem ilyen kedves őrület lett úrra mindenkinek,
4: nem különös
3: volt feszültség.
4: Rezgés van, igen. Aha.
3: És egyébként szerintem ez Gibarti Viktor volt az operatőr, és ugye Orosz Dénest ne hagyjuk ki semmiképpen, aki a film rendezője.
2: Azt mondtad, hogy neked ez egy posztgraduális képzés volt. Hogy érezted magad a kamerák keresztüzében, amire egyébként azt mondják a színészek, meg azt mondják a rendezők, meg mindenki, aki filmmel foglalkozik, hogy amit a színházban csinálsz, azt nagyban kell csinálni. Ha a kamera előtt vagy, akkor az icipici mozdulat is lehet nagyon sok.
4: Ez biztos, hogy így van, ugye, tehát már az optika, meg a fizika miatt is, tehát, hogy jóval kevesebb is elég a kamerának, egy másfajta eszköztárat kell használni a filmezésnél, és az Orosz Dénes pedig segített ezt az eszköztáramat felfedezni, és jól kamatoztatni, és az egy általános élmény szerintem a színészek között, hogy mindig mire véget ér a forgatás, akkor érezzük azt, hogy na most kellene igazából elkezdeni, mert mostanra vagyunk annyira oldottak a kamera előtt, érezzük azt, hogy most értük el a legjobb formánkat, és általában addigra vége van a forgatásnak.
3: Bocsánat, csak hogy nagyon-nagyon sokat számított az, hogy Dini annyira jó pedagógusként tudott hozzánk viszonyulni, tehát hogy én színházrendezőknél is ritkán tapasztalok ilyet, de elképesztő türelemmel, nagyon nagy szeretettel, szóval ezt nagyon-nagyon jó volt látni és megtapasztalni. És egyébként bocsánat csak, hogy nekem meg pont az volt az érzésem, hogy amikor egy-egy jelenetet fölvettünk, hogy egy idő után így megéreztem, hogy na akkor ez szerintem most már jó lett. És valahogy tényleg mondta a Dini, hogy jó, akkor mehetünk tovább. Szóval, hogy nagyon egymásra lehetett hangolódni vele.
2: A film elkészült, leforgott, lényegében mozikész, szeptember 24-én került tehát a moziba. A címe az, hogy félrelépni szabad, velem szemben a stúdióban pedig a film két szereplője, főszereplője, illetve a Thália Színház két színésze, Czakó Juli és Jámbor Nándi mindjárt.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Félrelépni Szabad című vadi új magyar film, ami majd szeptember 24-én kerül a mozikba. Szóval a filmnek a két főszereplője, hát több is van, de a sok főszereplő közül kettő ül velem szemben a stúdióban, Czakó Júli és Jánbor Nándi. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
3: Szeretettel köszöntünk mindenkit.
2: Elkészült a hozzátartozó betétdal, meg a videóklip is, ezt nem sokára meg is fogjuk hallgatni, és beszélünk majd arról is, mármint a videóklipről, de maradjunk egyelőre még a filmnél. Félrelépni Szabad, Födó hülyéje, vagy a hülyéje alapján készült, és hogyha arról beszélünk, hogy félrelépni szabad, volt egy ilyen klasszikus, a Kern András volt a főszereplője, ugye, hogy a miniszter félrelép, amiben hát azért fedetlen női bájakat is lehetett látni, mert hogy a félrelépniből ugye egyből erre asszociál az ember. Esetünkben ez a film tartalmaz-e ilyen jellegű, vagy bármilyen jellegű ehhez kapcsolódó jeleneteket?
3: Hát szerintem nincs kimondott célközönsége a filmnek egyébként, tehát hogy mindenki ugyanazzal az örömmel tudja majd megnézni, tehát hogyha valakinek a kedvese, nem tudom én, a kapcsolatuknak a férfi tagját nehezen beszéli rá, hogy menjen el vele színházba, vagy moziba, erre a filmre talán könnyebben sikerül majd elcsábítani, hiszen ez az évtized legszexibb magyar vígjátékának ígérkezik, és hát végtelenül csinos kolléganőim is megjelennek a képernyőn, tehát szerintem van ennek egy ilyen nagyon diszkrét és...
4: Nagyon jó humorral, egyébként.
2: Abszolút nevetsz lényegében végig.
4: Olyan jól mutatja meg ezt szerintem a film, hogy tehát amikor erotika van benne, akkor az nem egy az egyben csak az erotikáról szól, hanem ott van mellette a humor. Amikor humorról van szó, akkor ott van mellette a dráma is. Tehát ugye ezt nagyon-nagyon szépen hozza.
3: És hát irigyeljük ezeket a karaktereket általában, hogy velük megtörténik ez a sok minden, ami velünk a civil életünkben valószínű igazából nem történik.
4: Soha.
2: Félrelépni szabad, ez a filmnek a címe, szeptember 24-én kerül a mozikba. Ugye az van, hogy sok főszereplője van, és mindenki valaki más ágyában szeretne kikötni, de valahogy nem ilyen egyszerű a történet?
3: Vagy azt hiszi, hogy kikötött a másiknak az ágyában, és ezért bosszút próbál állni rajta. Valaki elhiszi, hogy sikerült
4: bosszút
3: állni.
4: Igazából, bocsánat, csak hogy annyira sok szempontból vizsgálja ezt a hűtlenség kérdést. Most, aki már hallotta, kicsit előre szaladok, de aztán nyilván most még nem a dalról fogunk beszélni, csak ez már egy ilyen tapasztalás az egészről, hogy aki meghallgatta a dalunkat, és a szöveg alapján rögtön jönnek a kérdések, hogy de akkor most ki csalt meg kit? Most akkor ezek szeretők, vagy házastársak, vagy ezek most szerető, és akkor valaki egy... Tehát, hogy ugye erről szól maga a film is, hogy ennek mennyi verziója van. Amikor elkezdtük próbálni a Hülyéje című előadást, akkor tulajdonképpen úgy fejtettük meg, hogy ez arról szól, hogy valaki, tehát a hűtlenség az összes emberben és kapcsolatban ott van, mert valaki már hűtlen volt, valaki csak szeretne hűtlen lenni, és valaki meg hűtlen lesz, tehát hogy ezt az egész nagy buborékot feszegeti.
3: És ez szervezi az életet, tulajdonképpen ez Fedónak az állítása.
4: Igen.
2: Na majd még visszatérünk a filmnek a történetére, cselekményére, meg az egyéb szereplőkre, viszont, hogyha már említetted a betétdal, akkor foglalkozunk kicsit ezzel, és aztán meg is fogjuk majd hallgatni. Megszületett a hozzátartozó betétdal is, jó magatok vagytok azok, akik ezt előadják. Félrelépni szabad. Mit kell tudni a filmnek a főcímdaláról?
4: Hát ez azért javítanálak ki, mert ez nem a főcímdala, hanem ez tulajdonképpen már, ami után elkészült a film mindenféle összetevőjével együtt, és volt ebből egy előzetes megtekintés. Én akkor éppen Péli Barnával, akivel ugye én nagyon nagyra tartom őt, és tényleg egy egészen különleges zenésznek gondolom, éppen együtt dolgoztunk egy másik, teljesen másik nótán, és akkor hazaértem erről a megtekintőről, és mondtam a Barnusnak, hogy majd Barna, olyan jó lenne ehhez írni valamit. Ez olyan jó lett, és akkor kérdezte, hogy mit, és mondom, hogy biztos, hogy egy duettet. Ez nagyon jó lenne, hogy egy fiú és egy lány énekelne, és elkezdtünk ezen így agyalgatni, hogy egyetem milyen stílus legyen, meg hogy milyen, hogy hogyan, és akkor egyébként az alap az pár nap alatt megszületett. Most ezt szöveggel együtt is mondom, amin aztán nyilván sokat kellett még dolgozni, de hogy teljesen nyitott volt rá, és olyat szerettem volna én írni, ami nagyon köthető a filmhez, meg valahogy az egész világát szerettük volna, hogy tényleg, hogy ahogy te is mondod, hogy olyan, mint hogyha ez lenne a filmzenéje, tehát ez lenne a Betét dala.
2: Hogy jött képbe a Nándi? Mert hogyha a Barnával írtok egy dalt, akkor adja magát a helyzet, hogy akkor akár ő is énekelhetné a részt, a férfiré.
4: Hát, de végül is a Barna mondta, hogy ő nem szerepel a filmben, és én nekem meg...
3: Engem viszont nem vágtak ki belőle, úgyhogy...
4: és én nekem egyértelmű volt, hogy a Nándi, mert én, ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, én nagyon-nagyon szeretek a Nándival együtt dolgozni, és nagyon szeretem az ő színészetét is, nagyon szeretem, és azt, ahogy ő egyébként közlekedik az életben, tehát az ő energiáit, nagyon bírom.
2: És akkor egyszer csak kaptál egy üzenetet a Julitól, hogy akkor Nándi, be kéne jönni ide meg ide, és akkor itt majd
4: énekelsz. Annyiszor hívtam, hogy úgy vette fel a telefonját, hogy miért zaklatsz? Tehát Juli, miért zaklatsz? Felfoglak jelenteni.
3: Igen. De ez tényleg így volt, és elmesélte Juli az ötletét, és én éreztem, hogy ez jó. Láttam, hogy ez jó, és akkor hát tulajdonképpen ezt ilyen nagyon gyorsan és pikpak összehoztuk, és volt nekünk ezután a megtekintés után egy ilyen összeülésünk Helmeci Dorottya producerrel, a sajtósokkal, és mindenkivel, aki a filmnek a marketing munkáját segíti, és akkor én ott elővezettem ezt a nótát, és hála Istennek, hogy Helmeci Dorottya is azonnal meglátta ebben a fantáziát, és hát tulajdonképpen lecsapott rá, és így született meg a dalhoz a videóklip ötlete is.
2: Jöjjön tehát ez a bizonyos dal, ami nem a filmnek a főcímdala, de minthogyha az lenne. Az előadók tehát, Czakó Juli és Jámbor Nándi, az alkotók között pedig ott van még Péli Barna is. Szóval, hölgyeim és uraim, dalpremiér most itt a Kultúrfitnessben. Érkezik tehát a Félrelépni Szabad.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Thália Színház két kiváló színésze, színésznője és színésze, Czakó Júli és Jámbor Nándi ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer.
2: Sziasztok.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Már meghallgattuk a dalt, ami a Félrelépni Szabad című filmhez vagy alapján készült, ugye a címe az, hogy Félrelépni Szabad, a Péli Barnának a keze is, elég vastagon benne van, ti ketten éneklitek, és hát nem betét dal, de mégis, mintha betét dal lenne. Kik szerepelnek még rajtatok kívül a filmben?
2: Remekebbnél remekebb kollégáink.
1: A Vida Petin kívül, persze.
2: Vida Peti, de a hölgyekkel kéne kezdeni.
3: Szabó Erika, Kövesi Csenge. Kövesi Csenge.
2: Bíró Panna.
3: Bíró
2: Dominika.
3: Panna Dominika. Jó sokan vagyunk,
2: jó sokan
3: a filmben.
2: Vagyunk, Dóra Béla, akkor Jaskó
3: Dóra Béla,
2: Bálint,
3: Hevesi László,
2: Hevesi Lacika,
3: kollégám.
2: Igen. Udvarias Anna, Jézus,
3: Udvarias Ancsa, így van.
1: És hogyha esetleg valakit kihajtunk, akkor majd behutoljuk.
3: Hunyad Kürti István semmiféleképpen nem
2: semmiképpen,
3: hagyhatjuk ki.
2: Igen.
1: Azt említetted az imént, Nándi, hogy neked ez az első nagyjátékfilmes megmozdulásod, amikor megtekintés volt, akkor kicsiben néztétek, laptopon vagy rendes nagy kivetítő moziban?
3: Egy vásznon sikerült ezt megtekinteni, egy erre alkalmas helyen. Nagyon-nagyon izgalmas volt, minthogyha egy, nem tudom én, egy ilyen kis magánmozi, házi mozi szoba lett volna.
1: Azért a kérdés, mert hogy nyilván most majd tapasztalni fogod, hogy valamilyen érzést kivált az emberből az, amikor elmegy majd a premierre, leül és saját magát nézi meg a nagy vásznon. Nem volt még ilyen, most majd lesz. Félsz tőle, vagy nem tudom, hogy ilyenkor mit gondol az ember erről a helyzetről?
3: Ezt már is első körben átéltem. Az az igazság, hogy szerintem ilyenkor első megtekintéskor tehát nem tudok nem kritikus lenni magammal, és nem észrevenni azt, hogy itt ezt miért így csináltam, itt azt miért úgy csináltam, ebből lehetett volna jobbat is kihozni, de szépen lassan, miközben néztem a filmet, ezt valahogy elengedtem. Aha. És egyszer csak olyan jó atmoszférája van a filmnek, olyan jó a hangulata.
2: Remek a ritmusa.
3: Igen.
2: Szóval, hogy az nagyon
3: változtam.
2: Sokat hozzáad, hogy ezáltal, meg hát ugye, most csak egy kicsit így rácsatlakozva Nándira, hogy ugye nagyon sok verziót felveszünk egy-egy jelenetből, és az, hogy a vágó asztalon mi történik, arra már nem igazán van hatásunk, és lehetséges, hogy amiről mi úgy érezzük, hogy tán nem ez volt a legjobb verzió, de valami miatt mégis azt választottak, és aztán nyilván beigazolódik, hogy mi miatt, hiszen remek szakemberekről beszélünk. Szóval összességében valahogy még ha vannak is hibák benne, tényleg a Dini annyira, tehát ő zseniális, ő tényleg ennek a, tegnap is már említettük, vagy a legutóbbi beszélgetés során, hogy ennek a műfajnak a pápája. Úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulatú, és nagyon kellemes érzéssel jön ki az ember a film után a moziból. Vagy hogy legalábbis mi így éltük meg szerintem.
1: Neked voltak már filmes megjelenéseid, kisebb, nagyobb, ilyen nagy még nem volt.
2: Igen,
1: hogy érezted magad, amikor saját magát az ember nagyvásznon?
2: Hát én mindig így hunyorogva szoktam nézni, úgyhogy az egyik szememet letakarom, így szoktam kezdeni, mert én nem szeretem visszanézni magam, de aztán nyilván ez az embernek a saját hülye hiúsága, és de azt kell mondjam, hogy ez pár perc alatt elmúlt, és úgy tudtam nézni az egészet, hogy ez egy tök érdekes, meg egy ilyen szórakoztató, élvezetes dolog lett. Igen, és nagyon jók a helyszínek, nagyon nincs
3: szép
2: benne ilyen,
3: világon.
2: Tehát nincs benne ilyen erőltetettség, én azt mindig nagyon bírom, meg ugye a sztori sem egy ilyen, nem valamelyik

0: izé külföldi sztorit akarja, most bocsánat, hogy ezt a szót használom, majmolni, tehát hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen, amit mi is szeretünk magában az előadásban is, meg szeretünk ebben a csapatban is, akik ugye az előadást csináljuk, meg a filmet is csináltuk, hogy tényleg így a szívünk, lelkünk benne van, és ez nagyon látszik rajta.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, mert közeledünk a beszélgetés végéhez. Leforgott a film már tavaly, most szeptember 24-én kerül majd a mozikba. A filmen a kamera előtt nyilván másképp kell játszani, másképp kell beszélni, másképp, és mindent másképp kell. Hatással van ez egyébként arra a bizonyos darabra, amit játszotok a színházban?
2: Nem. És jól is van ez így, mert tényleg, ahogy említetted te is, nagyon mások a műfaji követelmények, és igazából abban meg az a féktelenség, az a bohémság, az a lendület, amivel játsszuk az előadást, Kelemen József rendezte, ez szerintem a budapesti színházi életben is egyedivé teszi, és ezért is van most már ilyen szép hosszú ideje műsoron.
1: Igen. És akkor most már tényleg az utolsó kérdés a végére. Még egy szűk hónapon keresztül tart a nyár, aztán irány vissza a színházba. Mi vár rátok a következő évadban? Szeptember elején, közepén kezdődik. Mi az, amit láttok már? Nyilván az eddig futó darabok mennek tovább. Egy-két, nem tudom, szövegkönyv már ott van a kezetekben. Tanuljátok ezerrel a szöveget.
2: Itt van a táskámban
0: is. Ne hülyeskedjünk, meg
2: erősebb. De viszem haza tanulni.
1: Micsodát, mi az?
2: El is kezdem valóban a szövegtanulást, mert megígértem Orosz Dénes rendezőnek, hogy időben elkezdem. Molnár Ferenc klasszikusát, a Játék a kastélyban fogjuk elkezdeni augusztus 24-én próbálni, és ennek októberi bemutatója lesz, hogyha jól emlékszem, és hát szerintem csodálatos és izgalmas szereposztással vágunk neki, tehát Szabó Győző, Szervét Tibor, Vida Péter, Gubás Gabi, Hunyad Kürti István, Juli és jó magam fogunk játszani az előadásban. És
1: akkor neked is ez.
0: Különlegesség az, hogy lesznek benne, tehát nem egy zenés előadás lesz, de lesznek benne a kor zenéjének a stílusát idéző dalok. És szerintem ez egy...
2: Amiket Szemenyei János szerez az előadáshoz.
0: Sokat hozzáfogadni szerintem.
1: Szóval szeptember 24-től tehát a mozikban látható a legújabb magyar film, a címe az, hogy Félrelépni szabad. Juli, Lándi, Juli, köszönöm szépen, hogy jöttetek, kellemes további szép

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Czakó Juli és Jámbor Nándor színészekkel beszélgettem, a következő órában pedig Osvárt Andrea színésznő, producer és műsorvezetővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Köztársasági elnökké választották Baka Andrást. Bizalmi szavazást kezdeményeznek a horvát kormány ellen. Néhány fokot enyhül a hőség.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Fának csapódott a 66-os főúton egy autó Pécs határánál, György telep előtt. Az 5-ös kilométernél csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Esküdtette az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakció vezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhérait mentegette. 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Négy ember meghalt egy jemeni teherhajón, amelyet rakétatámadás ért a Vörös-tengert az Ádeni-öböllel összekötő tengerszorosban. Az egyiptomi tulajdonban álló hajót jemeni huszi lázadók találták el 3 ballisztikus rakétával. A hajó irányíthatatlanná vált. A helyszínre hívott parti őrség 3 tagja is megsebesült, miután dróntámadás érte őket segítségnyújtás közben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Holnap már sehol sem lesz csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, holnap 27-33 fok várható. Nagytavaink vize 26-27 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Veszprém Balaton filmpiknik, a Megdönteni hajnal tímát című film és a Sanremo-i dalfesztivál is. Osvárt Andrea, színésznő, producer és műsorvezetővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.

Mechanizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a filmek világában, illetve a balatoni filmpiknik világában fogunk kalandozni, amely idén augusztus végén kerül megrendezésre, és a filmpiknik idei házigazdája Osvárt Andrea színésznő már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia! Nagyon örülök, hogy itt vagyok. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Annyit mondtam, hogy színésznő, viszont azért ez egy pár dolgot még hozzá kell tenni. Te producer is vagy mindemellé, meg műsorvezető, házigazda nyilván, meg azt is írják itt-ott rólad, hogy nyelvész!
2: Igen, egyszer a Wikipédiában valahogy bekerült ez a nyelvész szó, mert végzettségem szerint olasz nyelv és irodalom szakon végeztem, és valóban nyelvészként a bölcsészkaron ilyen diplomát adnak, de azért nyelvésznek nem nevezném magamat. Producerként most jelenleg nem vagyok aktív, már egy pár éve kicsit visszavonultam, mert egyéb vizekre elvesztem, amióta családot alapítottam. Meg mik vannak még? Ja igen, még a moderátor, műsorvezető, ez igaz, ez jellemző, mert azért sok felkérésem volt például Olaszországban is ilyen műsorvezetések kapcsán, de egyébként már gyerekkoromtól kezdve vezettem vetélkedőket, meg mindenféle műsort.
1: Erre majd a későbbiekben kitérünk egy bizonyos olaszországi műsorvezetésre, amit egy kicsit irigyelek tőled, de ez majd egy későbbi topik lesz. Maradjunk még egyelőre annál, hogy itt ül velem szemben a hölgy, aki annak idején modellként indult, vagy nem modellként indult, mert színésznő szeretett volna lenni, vagy angol tanár, vagy nem olasz tanár, vagy olaszul jól beszélő ember szeretett volna lenni, és aztán színésznő lett a végén.
2: Szerettem volna magyarul jól beszélő ember lenni, anyukám logopédus, és hadd dicsérjelek meg, annyira ritkán hallani ilyen szépen beszélő embert, mint amilyen te vagy, és tök motiváló, hogy én magam is erre még jobban odafigyeljek. Jártam kazinci versenyekre, szép kiejtési versenyekre gyerekkoromban, meg járatott anyukám Montag Nellihez, Montag Imre írt egy ilyen szép magyar beszéd könyvet, úgyhogy először is téged hadd dicsérjelek meg. Mi volt a kérdés?
1: Az, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?
2: Ja,
1: hogy
2: igen.
1: Modell, vagy színésznő, vagy olasz szakos hallgató?
2: Szerintem én mindig színésznő akartam lenni, csak elduktam ezt, elrejtettem ezt a vágyamat, mert nem volt egy nagyon reális álom annak idején, ugye én Tamásiban nőttem fel Tolna megyében, majd Pécsre jártam gimnáziumba, és az olasz két tannyelvű gimnázium, amit a szüleim választottak nekem, az teljesen véletlenszerű volt, nincsenek olasz rokonaink, vagy nincsen, senki nem ment férjhez Olaszországba a közelünkben, úgyhogy véletlenszerűen a nyelvet választottuk ki, hogy most francia legyen, spanyol vagy olasz legyen, olasz. És hát ugye nagyon nem bántam meg, de akkor még nem tudtam, hogy ezt milyen jól fogom tudni kamatoztatni később. Én az olasz két tannyelvűben szereztem egy felsőfokú nyelvtudást, aztán elmentem olasz szakra, akkor elvileg még jobban meg kellett volna, hogy tanuljak, de szerintem ott már inkább felejtettem. És akkor, amikor már szinte olaszul is álmodtam, és véget ért az egyetem, akkor gondolkodtam el, hogy most mihez kezdjek ezzel a rengeteg befektetett energiával és idővel, hát akkor megnézem, mi van Olaszországban. És amikor kimentem Olaszországba 2003-ban, akkor jöttem rá, amikor messze kerültem a szülői alomtól, hogy tulajdonképpen itt senki nem ismer, és még az se baj, hogyha kudarcot vallok, de akkor én itt most tiszta lappal megpróbálhatnám ezt a színésznői dolgot. Én jól beszélek olaszul, igaz akcentussal, de annyira akartam, hogy ott elkezdtem kopogtatni ügynökségeknél, és 3 nap alatt találtam egy ügynököt, aki hitt bennem, mert tetszett neki az, hogy kuriózum volt szerintem, hogy egy magas, szőke, európai színű, európai színekkel rendelkező fiatal lány, aki tökéletesen beszél olaszul, hogy ilyen nincs még egy, vagy nincs több, vagy sok más ügynökségeknél, és akkor elkezdett küldözgetni engem castingokra, és akkor így valósult meg tulajdonképpen nekem a kettő együtt, hogy a színésznői álmom és az olasz nyelvtudás együtt. Igaz, már Magyarországon előtte próbálkoztam, volt egy-két szereplésem, de hát azok nem vittek messzire.
1: Nem csak Magyarországon, és nem csak Olaszországban, Németországban is voltak egyébként megjelenései, de erről majd a későbbiekben beszélünk. Viszont ugye hát van egy film, egy bizonyos kultfilm, nyilván tudod, melyikre gondolok, ami azért elég jóda tette Osváth Andinak a nevét a különböző plakátokra, meg különböző, nem tudom, menedzsereknek a
2: WC-ajtókra.
1: Készültek plakátok, és azokat még kispakolgatták mindenféle helyekre? Volt ilyen?
2: Meg van egy haj hajó is a Balatonon, amit úgy neveztek el egyébként. Még sose láttam élőben, de küldtek róla fotót.
1: Arra gondolok, hogy megdönteni hajnaltímát.
2: Igen, igen, van egy hajnaltíme a nevű hajó.
1: Tényleg?
2: Sítorlás a Balatonon, igen.
1: Én ezt nem tudtam.
2: Igen.
1: Jó,
2: igen.
1: De jó. Hogy jött? Akkor te már benne voltál az olasz világban, nyilván az olasz filmvilágban, és akkor egyszer csak szóltak innen Magyarországról, hogy a Simonnal kellene csinálni valamit?
2: Sőt, nem hogy benne voltam az olasz világban, de éppen már jöttem vissza. Én vissza akartam jönni akkoriban már Magyarországra. Egy kicsit elég volt nekem az 10 év Olaszország, meg 3 év Amerika, és hát nagyon más kultúra mind a kettő, és sok-sok év azt hozta el, hogy ahelyett, hogy oda szoktam volna, inkább honvágyam lett még inkább. És hát én nagyon jól ismertem Andy Vajnát, sokszor találkoztunk, beszéltünk, tartottuk a kapcsolatot, és én úgy tudom, hogy szakmailag is, professzionálisan is ő támogatta azt az ötletet, hogy amikor megszületett ez a forgatókönyv, akkor én játszom a címszerepet. És volt is valami casting, és aztán így adta magát tulajdonképpen, hiszen maga a szerep is valóban szinte én voltam, egy volt modell, aki külföldről hazajön, és szeretne normális életet élni, nem csak mindig a show business kulisszái mögött, és reflektorfényben lenni, úgyhogy szerintem is rám illett ez a szerep, és én nagyon, nagyon szeretem azt a filmet.
1: Az mai napig szerintem egy nagyon szép kis habkönnyű vígjáték, uh-huh. talán fogalmazhatok így. Szoktad még visszanézni néha, vagy
2: igen,
1: belefutsz néha?
2: Néha el lehet csípni itt-ott, múltkor véletlenül valahol valamelyik csatornán elcsíptük. Vicces volt, mert a kislányom, aki most 1,5 éves, ott állt a tévé előtt, és ment a hajnal tíme a tévébe, és hát nem kapcsolt, ő nem tudta meg. Hát egy picit már persze másképp is nézek ki, meg nem érdekelte, nyilván nem egy rajzfilm. És vicces volt, mert éppen az eleje ment, amikor az öltözőben ugye akció van, Simon Kornél is köztem, és kicsit úgy zavarba jöttem a kislányom előtt, hogy most mit szól, hogy anyuci mit csinálott a tévében, de nem nagyon érdekelte.
1: És pont ezt akartam mondani, azt mondtad, hogy kicsit másképp nézel ki. Én is láttam a minap ezt a filmet, megdönteni hajnaltémát. Szerintem ugyanúgy nézel ki, mint akkor, pedig nem most készül.
2: Ó, köszönöm szépen, nem. Azért én látom a régén egy friss barack orcámat, azért most már egy picit megviselte ez az elmúlt 1,5 év éjszakázás és családi élet, hogy mondjam, de köszönöm szépen.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andrea, színésznő, műsorvezető, producer, a Balaton Film Piknik házigazdája. Mindjárt folytatjuk.

0: Rádió. Kulturfitness. Sani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Osvárt Andi színésznő, műsorvezető, a Balatoni Film Piknik házigazdája ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk. Szia, Andi.
2: Szia, köszönöm a kívást.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között az olasz nyelvet emlegettük, meg hogy kopogtattál Olaszországban, hogy te ott színésznő szeretnél lenni, meg a Megdönteni hajnal témát című filmről is beszéltünk, és akkor azt említettem, hogy van egy bizonyos szerep, egy házigazda szerep, amit talán egyszer átéltél, ha minden jól megy, és kicsit irigykedek erre. Az Eros Ramazzotti ott tűnt föl annak idején, sok évtizeddel ezelőtt, és neked volt olyan szerencsét, hogy a Sanremói Dalfesztiválnak te voltál valamikor, egyszer talán, ha minden jól megy, a házigazda.
2: 2008-ban valóban ez egy nagy dolog.
1: Mondod, ez a legnagyobb dolog.
2: Mondod, hogy irigykedsz,
1: igen.
2: Nagyon nagy dolog, igen, Olaszországban is tényleg nagyon sokat köszönhetek ennek a munkának, hiszen azóta is tudják a nevemet az olaszok, és felismernek, pedig 2008 már nem most volt, lassan 20 éve, 18 évvel ezelőtt, még fiatal kis csibe voltam, és hát Eros Ramazzottit örülök, hogy említed, mert nemrég voltunk Pozsonyban koncertjén, mert tudja a párom, hogy nagyon szeretem. Kapcsolatunk hajnalán én vittem előtt egyszer egy budapesti Eros Ramazzotti koncertre, és akkor megpróbált kibújni alól, hogy Uram Isten, hát most mit találja ki, hogy én Eros Ramazzotti koncertre, és aztán rájött, hogy majdnem minden dalt ismert, és végig énekelt és táncolt, és akkor most újra átéltük ezt a szép élményt, és voltunk koncertjén, és tényleg egy zseni, aki egyébként a mai napig semmit nem kopott a fénye, meg a hangja, szuper koncertet adott, de még mellette sok más, ugye, Magyarországon is ismert előadó tűnt ott fel, akár a Felicita dal, például a Albano és Romina, vagy a Toto Cutugno, szegény, Isten nyugasztalja, már sajnos nem él, szóval nagyon
1: hát
2: sok olasz
1: sláger. Ott Adriano Celentano,
2: így
1: mindenki.
2: Így van, igen.
1: Emlékszel még egyébként arra bizonyos 2008-as estére, az előkészületekre? Mert az olaszok azért nagyon adnak erre, úgy akkor milyen ruha legyen, akkor hívjuk a nem tudom milyen nagy divat tervezőt, előtte bepróbáljuk, a hatalmas csinadratta van, nyilván ott felfordították egész Olaszországot.
2: Hatalmas csinadratta van, és felhajtás, és mindenki erről beszél már előtte 2-3 hónappal, és az egész média erre figyel. A sajtótájékoztatón 1200 újságíró volt jelen, tehát egy akkora teremben volt. Szóval még szerintem fel se fogtam akkoriban igazán, hogy ez mit jelent, vagy mit fog számomra hozni. De azért bevallom, hogy ott 20x évesen azért elég kemény volt ez a stressz. Emlékszem, hogy nemhogy előkészületek, de hogy a szerződésemet aznap reggel írták alá végül, amikor már az élőadásnál voltunk, és egészen végig adáig hagyták, hogy én izguljak, hogy most akkor tényleg én leszek-e, vagy nem én leszek.
1: És te lettél.
2: Igen.
1: És utána megváltozott az életed valamilyen szinten? Láttak? Egész Olaszország azt nézte, a környező országok azt nézték, vagy a világ számos pontján, hogy akkor mi történik a Sanremói Dalfesztiválon. Ott voltál, fölmentél a színpadra, konferáltál, stb. Utána nem tudom, megsokasodtak a telefonhívások, vagy a felkérések?
2: Ugye akkoriban még nem volt annyira internet, meg Facebook, úgyhogy egészen más szinten zajlott az én népszerűségemnek a megélése Olaszországban a mai napig is, de hát akkor meg még főleg paparazzók voltak, vannak, és valóban követtek akkor egy évig, vagy talán két évig, amikor már tudták, hogy hol lakom, meg hova járok kajálni, és akkor jöttek, folyamatosan próbálták a sztorikat kreálni köztem és a barátaim között, több ismerősömmel próbáltak összeboronálni, hogy csak legyen valami sztori. Interneten szerintem manapság nem túl sokat találni erről, mert azért 2008 az még egy más korszak volt. Tehát olyan szinten megváltozott az életem, hogy egy hatalmas népszerűséget hozott Olaszországban, viszont be is skatujázott ugyanakkor egy ilyen tévés műsorvezető szerepbe, úgyhogy onnan nehéz volt nekem átnyergelnem egy mozi kategóriára.
1: Az olasz színész szakma, filmszínész szakma nagyjaival, és akkor most csak kettőt említek, találkoztál vagy dolgoztál-e valaha? Roberto Benigni, Sofia Loren, stb.
2: Nem, Sofia Loren-del találkoztam, voltunk egy rendezvényen, de úgy nem tudtunk beszélgetni. Roberto Benignivel szerintem soha nem találkoztam. A Giuliano Gemmával forgattam együtt, aki ugye egy nagy legenda volt. Maria Grazia Cucina adták szintén talán a Postino, Il Postino című Oscar-díjas olasz filmből páran ismerhetnek. Meg hát olyan olasz, végülis jó nevű olasz színészekkel dolgoztam együtt, Alessio Boni, aki követi az olasz filmeket, szerintem sokakat ismernek, vagy Elio Germano az egyik legismertebb, legtehetségesebb olasz színész, aki a Berlinale Fesztiválon is nyert legjobb színész kategóriában díjat, meg Cannes-ban is. Ővel is dolgoztam. Pier Francesco Favino-val is dolgoztam, aki nagyon sok amerikai filmben szerepel, mint olasz színész. Raúl Bovával, aki Hospetek filmekben szerepel sokat.
1: Szóval sok mindenkivel, és olyannyira belekeveredtél egyébként az olasz filmszakmába, hogy mindenféle díjakat is bezsebeltél ott az
2: országban. Igen, voltak több filmmel is egyébként, tévéfilmmel nyertem olasz, illetve nemzetközi díjakat is. Az egyik legrangosabb fesztivál, a Monte Carlo TV-film fesztivál, ez világszinten gyűjti be a tévés alkotásokat, sorozatokat, és ott nyertünk aranynimfa díjat hárman, egy Ensemble Cast színésznő kategóriában egy ilyen tévés minisorozattal, Swing Girls, nem tudom, hogy magyarul lehetett-e látni, vagy itt mi volt a címe. Ez egy ilyen zenés kétrészes minisorozat volt. A másik pedig egy mozifilm volt, ami a Velencei Filmfesztiválon mutatkozott be 2011-ben talán, ez sem ma volt, és ott valóban mindent beleadtam, anyait, apait, nagyon bizonyítani akartam, és egy nagyon mély alakítást, vagy performance-t nyújtottam, egy gyerekgyilkos anyát alakítottam benne. Hát ez egy művészfilm, szóval nem egy könnyed vígjáték, mint az előző, amiről beszéltünk, és ezt díjazták az olasz filmkritikusok is, illetve az Olaszországban élő Nemzetközi Újságírók Szövetsége is, amit ugye Arany Globusnak hívnak, Amerikában ez a Golden Globes, Olaszországban Globo d'Oro-nak hívják, ugyanaz a díj, csak nem nincs annyira, nem adnak annyi hírt róla itt Magyarországon, mint az amerikai díjátadóról.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Osvárt Andrea, színésznő, producer, műsorvezető, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi. Andrea, mondhatom, hogy Andi?
3: Andit, légy,
2: köszönöm.
3: Azt jobban
2: Osvárt Andi színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello. Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, olaszországi filmkarrierről, Sanremo-i dalfesztiválról, Megdönteni hajnal tímát című kultfilmről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy ugye te Németországban is belekeveredtél egy-két filmbe, meg nagyon sokat voltál különböző hát iskolákban, drámaiskolákban, vagy színésziskolákban Amerikában. És szerintem, hogyha valaki, akkor te pont képes lettél volna rá, és alkalmas lettél volna rá, hogyha illetek ilyen szóval, hogy Amerikában ott megmesd a lábad a színész vagy a film.
3: Lehet, de az idegrendszerem nem bírta egyébként. Tehát én éltem 3 évet Los Angelesben, és másfél év után kaptam meg azt hiszem az első szerepemet, nagyon boldog voltam tőle, hívtam anyukámat, emlékszem, hogy anya, végre az a sok várakozás, befektetett idő, energia, tanulás, az most megtérül, mert hogy Luc Besson neve által filmjelzett Transporter című sorozatba, HBO sorozatba én leszek a női főszereplő, csak aztán mindenféle probléma következett be ott a forgatásra kapcsolatban, összevesztek a producerek, megsérült a főszereplő, akkor volt egy 4 hónapos leállás, akkor újra kezdtük a forgatást, de akkor már más volt a showrunner, úgyhogy nem volt egy szerencsés forgatás, illetve egy Aftershock utórengés című ilyen thriller mozifilmben voltam főszereplő angol nyelven. Hát az is egy kisebb csalódást okozott, mert nem volt, hát hogy mondjam, nekem sem annyira tetszett, mint amennyire tehát a megvalósult film szerintem sokkal jobb is lehetett volna így a forgatókönyv alapján. Úgyhogy nagyon sok csalódásért igazából, és ahogy az elején is utaltam rá, hogy a honvágy az így egyre inkább eluralkodott rajtam, túl messze volt az életem, a szeretteimtől, a családomtól, az ismerős dolgoktól, és azért annyira nem voltam Amerikában elfoglalt, hogy ne gondolkodjak néha napokat azon, hogy most miért nem lehetek én is a Balatonon lángost tenni a barátaimmal, és itt ülök valahol egy ilyen hollywoodi medence parton, de egyedül, és ők engem irigyeltek, én meg őket irigyeltem, aztán egy nagy levegőt vettem, és úgy döntöttem, hogy hazajövök, mert nagyon sok rossz példát is láttam magam körül, színésznőket, akik nem adták fel, de ugyanakkor szerintem van egy pont, amikor be kell látni, hogy fontosabb az egészség, vagy a lelki épség, és az, hogy ne menjen rá az ember idegileg, lelkileg, és ne kezdjen el mondjuk drogozni, vagy plasztikáztatni, vagy rossz útra térni.
2: Szóval hazajöttél, és aztán folytatódott ám az életed, még ezután is már, mint a filmvilágban, mert hogy, mint ahogy említette, nem csak Olaszországban, meg Magyarországban, meg Amerikában szerepeltél a filmekben, hanem Németországban is feltűntél egy-két filmben.
3: Igen, ez vicces, mert én német általános iskolába jártam, és tudtam pár mondókát németül, de nagyon nem kedveltem ezt a nyelvet, főleg miután már elkezdtem olaszul tanulni, és akkor sok évig nem használtam a németet, de volt egy passzív tudásom egyszerűen, mert egyébként abból is érettségiztem, mert belénk verték, de nem használtam, és akkor lett egy német ügynököm, akinek mondtam, hogy by the way, mellesleg valamit tudok németül, de nagyon szépen meg tudok tanulni egy szerepet, hogyha kell. És akkor volt egy-két kisebb szerepem, amit látott egy rendező valamelyik filmben, aki úgy döntött, hogy felkínál nekem egy szerepet. És akkor írt az ügynököm, hogy lenne egy ilyen 2 részes minisorozat, ma este küldöm a forgatókönyvet, és akkor majd lesz casting. És mondtam, hogy jó. És akkor este megjött a forgatókönyv, és azt írt az ügynököm, hogy tulajdonképpen úgy döntöttek, hogy neked adják a szerepet casting nélkül, mert hogy abban a másik filmben annyira tetszettél a rendezőnek, hogy nem akar mást. Aha. És akkor elmentem a ruhapróbára, megismerkedtem a rendezővel Berlinben, és ő ott szembesült vele, hogy én nem tudok németül igazából, de ha adnak egy szöveget, ezt nagyon jól meg tudom tanulni, meg van egy ilyen tök jó technikám, amit kidolgoztam magamnak, hogy felmondom, meg visszahallgatom, vagy felmondatom egy anyanyelvűvel, és akkor az alapján csiszolgatom a kiejtésemet. Úgyhogy végül is így megcsináltam a szerepet, majd abból készült 5 folytatás, úgyhogy 8 évig játszottam én Heino Ferch német sztárszínésszel együtt egy ilyen folytatásos tévéfilmben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog volt az életemben. És ugyanígy a Monte Carlo Fesztivált említettem korábban, ott ismertem meg egy másik német rendezőt, aki keresett egy lányt, aki szőke, tud olaszul is, meg németül is, mert egy valaha élt karakternek a lányát kellett megformálni, egy olasz író, Tiziano Terzani, aki Németországban élt, és mondom, én tudok németül is, olaszul is, és ott játszottam Bruno Ganznak a lányát ebben a filmben, ugye már ő sem él sajnos, ő is egy hatalmas német színész a Bukás című filmből, biztos sokan ismerik. És akkor így jöttek szebbnél szebb német szerepek is, majd Matthias Schweighöferrel is a Nanny, Der Nanny című mozifilmben egy nagy kasszasikert arattunk pár éve, most nem tudom, 8 éve talán, 6-8 évvel ezelőtt. Úgyhogy valóban a passzív német nyelvtudásom az elég jól, az is így bevált, és tudtam a német piacon is sokat dolgozni. Meg tudok is, mert most jut eszembe, hogy a legutolsó filmem is az is egy Amazon Prime eredeti német nyelvű sorozat, ott saját hangon akcentussal, de németül játszom.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Osvárt Andi, színésznő, producer, műsorvezető ül velem szemben a stúdióban. Az idei balatoni filmpiknik házigazdája, még egyszer köszöntelek, Andi, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello, sziasztok.
1: Beszélgettünk már házigazda szerepekről, mindenféléről, amik voltak az életedben, és akkor itt a következő kihívás, balatoni filmpiknik, leköltözöl te is. Vagy hát lehet, hogy lent élsz, úgyhogy csak át kell menni, és akkor ott majd levezeted ezeket a kis beszélgetéseket?
2: Egy picit igaz, mert Balatonon vagyunk most a nyáron, Balaton-Almádi külterületén, Káptalan-Füreden van egy családi nyaraló, és akkor onnan nincs messze. Ugye ez a filmfesztivál, ez Veszprémben és Balaton-Füreden fog zajlani nagyon sok helyszínen párhuzamosan, úgyhogy csak átugrom.
1: Miénk itt a filme, ez a motto idén 2026-ban, ha valaki, akkor eléggé benne voltál két kézzel és két lábbal a filmvilágban. Milyen feladatok lesznek akkor, nem tudom, moderálni kell majd mindenféle szakmai beszélgetéseket, felvezetni bizonyos filmeket, amiket bemutatnak, itt fogsz csinálni?
2: Persze, lesz egy megnyitó, ahol én is bemutatkozom, illetve majd megnyitom hivatalosan a programot, és hát nem tudok persze minden programon ott lenni, de egy pár vetítés előtt felvezetőt mondani, vagy szakmai beszélgetéseket konferálni, moderálni. Ugye lesz például ilyen kulisszák mögötti beszélgetés, akár olyan alkotókkal is, akiket mindig elutasítottak a korábbi filmintézet rendszerben, és akkor ezt kibeszéljük, vagy filmes újságírókkal is lesz egy beszélgetés, azt hiszem 5 meghívott vendéggel, úgyhogy aki kicsit többet szeretne tudni itt a háttér dolgokról, hogy mi zajlik a vászon mögött, akkor annak lesz lehetősége találkozni érdekes alkotókkal, meg szereplőkkel, szakmai szereplőkkel.
1: Ültél Almádiban, a családi nyaralóban, vagy Káptalan Füreden, azt mondtad, igen, és akkor nem tudom, egyszer csak csörgött a telefon. Szia, Andi, ez meg ez vagyok. Van kedved így 3 napon keresztül?
2: Egészen konkrétan a Káptalan Füredi strandon a büfében történt ez. Van egy kis előzménye, és elmesélem, hogy legyen tanulság már soknak is. Szóval valamikor júniusban pörgettem egy picit a Facebookot, amikor egy szakmai csoportban láttam egy felhívást, hogy ma éjfélig lehet jelentkezni a Nemzeti Filmintézetnek az ideiglenes pozícióira, amíg fel nem áll majd az új döntéshozó bizottság, meg az igazgatóság. És akkor mondom a páromnak, hogy most igaz, hogy kislányommal itthon vagyok, de azért most már lenne úgy időm, így online így lehet, hogy be tudnék dolgozni, hogyha így nekik ez így jó lenne, hogy így online dolgozgassak, és hogy beadjam a jelentkezésemet? Hát persze, így éjfélig. És akkor írtam egy motivációs levelet, egy önéletrajzot, de hát nyilván mindenki ismer a szakmában, hogy ki vagyok, de azért nem árt, hogyha így az orruk elé tesszük magunkat, vagy így az asztalon ott van kinyomtatva egy önéletrajz, és akkor jé, tényleg ő is van. Mert ha annyi ember van, nem jut eszedbe mindig mindenki. És akkor beadtam éjfélig a jelentkezésemet, de oda kellett, hogy írjam, hogy egyébként nem vagyok tagja annak a szervezetnek, ami feltétele annak, hogy én pályázhassak erre a pozícióra, de azért gondoltam, elküldöm, aztán majd ti eldöntitek, mit csináltok vele. És akkor föl is hívtak másnap, hogy hú, de jó, hogy írtál, szia Andi, XY vagyok, egyébként szomszédok voltunk régen, már én nem lakom ott, és hogy valóban most erre nem tudunk téged betenni a kosárba, mert hogy szakmai szervezetnek a tagja kell, hogy legyél, de majd lesz valami a jövőben, akkor szólunk. Egy héttel később a Káptalan-Füredi strandon, a büfében megszólít egy új, hogy te nem az Osvárt Andi vagy? Mondom, de. Hát múlt héten beszéltünk, én hívtalak a filmintézettől. Te mit csinálsz itt? Én mit csinálok itt? Ezzel beszélgetünk, mondja, hogy nincs kedved a veszprémi filmpikniknek a házigazdája lenni, én vagyok az igazgató. Hát mondom, beszéljünk róla. Úgyhogy kérdeztem aztán a páromat, hogy szerinted melyik számított jobban az, hogy én megírtam a NFI-nek egy ilyen jelentkezést, tehát hogy anélkül lehet, hogy a büfében nem ismert volna föl, vagy nem jött volna oda, vagy nem szólított volna meg ez az úr, vagy pedig inkább azt számított, hogy itt, hogy szemből látott, szemtől szembe húsvér emberként,

0: történik semmi, vagy nem is biztos, hogy akarom, vagy nem akarom, hanem hogy így kell egy, kilövünk egy pingponglabdát, és akkor az valahogy valaki majd visszaüti.
1: Célba talál le, vagy nem talál célba. De ezt csináltad mindig, amikor kimentél Olaszországba, mindig. Akkor is elkezdtél kopogtatni, aztán egyszer csak bejött.
0: Igen, én nagyon proaktív vagyok. Egyébként Amerikában is ezért lett ügynököm, emlékszem, nagyon nehéz Amerikában ügynököt szerezni színészként, és azt szerette bennem, hogy én proaktív vagyok, és ügynököm egy hölgy volt, hogy ő is proaktív volt. Tehát hogy ő felemelte a telefont, és felhívott embereket, és nem várta azt, hogy majd hozzájönnek.
1: Hogyha már arról beszélünk, hogy balatoni filmpiknik, két helyszín, Veszprém és Balatonfüred, ott leszel, te leszel a moderátor, a házi asszony, milyen filmek lesznek egyébként, amiket mondjuk te vársz, amiket lehet, hogy végig is fogsz nézni. Megdönteni Hajnal Tímát lesz?
0: Nem, azt nem lesz. 2025 márciusa után bemutatott filmek lesznek, ha jól mondom. Egyébként a teljes program nemrég került ki a weboldalra, a webfilmpiknik.hu, illetve Facebook oldal is van, ott is lehet tájékozódni. Én nagyon várom a rajzfilmeket. Egyébként Dargai Attila restaurált műveit, mert még az is lehet, hogy talán a kislányomat is le tudnánk kötni egy pár percre vagy órára. Úgyhogy én azokat néztem ki először. De hát lesz két premier is, a nyitó film Olasz Renátó Minden Csillag című filmje lesz, egy különleges film, de lesz Pálffy Györgynek is a Tyúk című legújabb filmje, úgyhogy hát nem tudnám felsorolni az összes filmet mindenféle műfajban.
1: A szakma képviselteti magát? Ott lesznek a leghíresebb ma élő rendezők, filmkritikusok, stb.
0: Biztos, hogy nagyon sokan ott lesznek. Ugye hát most van egy ilyen kis billegő rendszer, hogy nem tudják, hogy most ez még a régi rendszer hozta létre ezt a fesztivált, vagy ezek már újak, úgyhogy hát szerintem vezéreljen mindenkit a politikamentesség, meg a kíváncsiság, és aki szereti a filmet, vagy szeretne szakmabeliekkel találkozni, az jöjjön el, és kezdjünk egy új fejezetet, és örüljünk annak, hogy vannak szép, jó magyar filmek és új alkotások. Lesz azt hiszem 300 szakmai meghívott, aztán majd én nem tudom ki az, aki eljön, ki az, aki nem.
1: Kettő utolsó kérdés a végére, Andi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik. Említetted, hogy egyik este történt ott valahol a Balatonnál, hogy akkor pörgetted a Facebookot, beadtad a jelentkezésedet, és hát azt tudjuk, hogy az NFI most átalakulóban van, és hogy most már van időd a kislányod mellett. És hogyha valaki, akkor te szerintem pont alkalmas lennél arra, hogy bármilyen feladatot, a nem tudom, pozíciót az NFI-ben, az új NFI-ben betölts. De mondtad, hogy nem vagy tagja semmilyen szervezetnek, nincsenek ilyen vágyait, hogy akkor.
0: Hát teljes állásban még nem vállalnék semmi ilyesmit, tehát ilyen bejárós munkahelyre nem szeretnék menni, már csak azért sem, mert mi most valójában az életünk nagy részét Bécsben töltjük, a párommal, kislányommal együtt, úgyhogy igazából online tudnék anyagokat olvasni és online dolgozni, de hát inkább talán projekt szinten, vagy ilyen besegítés szinten, de nem főállásban.
1: És akkor az utolsó kérdés a végére, az lényegében, mármint hogy a válasz egyik része benne volt a mondataidban, az iménti mondataidban, hogy akkor veled most egyébként mi újság? Nyár, Balaton, Almádi és Káptalanfüred, vagy Budapest, vagy Bécs, vagy dolgozol még, vagy nem tudom, hátradőlsz, és akkor mentek lángost enni, meg hinta,
0: hát,
1: játszótér.
0: Van egy szuper életünk, hát igen, leginkább Bécsben élünk, amikor iskolaidő van, mert a páromnak van két nagyobbik lánya, akik ott élnek és járnak általános iskolába, és mi most így úgy döntöttünk, hogy ott fogunk élni. Viszont olyan tényleg szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a párom családjának van egy 100 éves balatoni háza, és oda mehetünk a nyáron, úgyhogy most, hogy pici a kislányunk, másfél éves, most is sokkal kényelmesebb nyáron a nyarat ott tölteni, úgyhogy ezért vagyunk Káptalanfüreden, de én megtartottam a budapesti lakásomat, mert ha Budapestre jövünk, akkor ott vagyunk nálam, egyébként éppen most felújítottunk, úgyhogy jöttünk megnézni, hogy milyen lett az eredmény, és akkor mondta Milán a párom, hogy de hát mit fogunk Pesten csinálni 3 napig? Hát mondom, biztos tudunk valami pár dolgot csinálni, hát benyitottunk a lakásba, minden poros, dobozokba, nem találunk semmit, mit hova raktunk, mit hova raktak, úgyhogy nem a hátradőlős időszak van, közben neveljük a kislányunkat, úgyhogy nem unatkozunk.
1: Leges-legutolsó, most már utolsó utáni kérdés a végére, és aztán nem kérdezek tovább. Előfordul majd még olyan, hogy kamerák előtt fog állni Osmert Andi?
0: Biztos. Szerintem egyébként lehet, hogy

0: csúnyán fogalmazok, hogy ez egy drog, hogy aki egyszer belekóstol, vagy elkezdi, az igazából nem szokik le róla. Én nekem volt egy időszakom, amikor besokaltam, és elegem lett, és én nekem ez nagyon jól esett itt a Covid alatt, az a visszaesés, meg az a nyugalom, az a leállás, és akkor nem kellett mindenhova elmenni, meg nyüzsögni, meg nem tudtam nemet mondani sokáig, és akkor ezt a Covid megoldotta, és hát most is, hogy anyuka lettem, most is élvezek egy másfajta életstílust, mert ez nem családbarát, hogy heti 5-6 nap 12 órákat forgasson az ember, ezt köszönöm szépen, megvolt. De elkezdtem újra kíváncsiskodni, meg érdeklődni a filmek iránt, kezdek olvasni, hogy ki mit csinál. Filmeket nézni azért nem annyi időm van, mint régen, de biztos, hogyha lesz egy olyan alkotás, ami engem érdekel, vagy kíváncsivá tesz, akkor fogok újra kamera előtt állni, sőt, várom is, hogy legyen egy olyan szerep, ami megmozgat engem is, meg a rendezőt is, meg a nézőt is, és ami kihívás valamilyen szinten, hogy egy új arcomat mutassam meg, mert ugye Hajnal Tímával kezdtük a beszélgetést, de hát ez 2014-ben volt, már egy picit változott a karakterem azóta, már nem az aktuális üdvöske vagyok, és szívesen mutatnék magamból mást is.
1: Ilyen nem jutott eszetekbe, hogy megdönteni Hajnal Tímát 2.
0: Nekem eszembe jutott, képzeld el, és elmentünk, beszéltem a rendezővel, meg a forgatókönyvíróval, hogy 10 éves évfordulóra miért nem csinálunk egy újabb osztálytalálkozót, hiszen az osztálytalálkozók 5-10 évente vannak, és akkor 2024-re meg lett volna a következő évi osztálytalálkozó, és hát így nyitottak is voltak az ötletre, meg tetszett nekik, és aztán sajnos a forgatókönyvírónak hogy mondjam, lebetegedett, vagy egészségügyi problémája lett, és kórházba került, és akkor az egész úgy egy kicsit így megállt, és abba maradt a gondolkodás. Most már ugye nem aktuális a 10 éves évfordulós osztálytalálkozó. Hát nem tudom, hogy lehetne a sztorit egyébként majd tovább alakítani úgy, hogy a megdönteni Hajnal Tímát az még mindig egy aktuális kérdés vagy vágyálom maradhasson, de szerintem el lehet vinni más irányba is, hiszen nem ez volt a legjobb a filmben szerintem, hanem a karakterek, meg a Bögöcs karaktere volt szerintem a legsikeresebb.
1: A fény, harcos a nem gyermeke.
0: Igen, meg az egésznek a humora nagyon jó volt megírva, szóval szerintem ott nagyon jó volt a kémia színészek között is, úgyhogy szerintem biztos kíváncsiak lennének ránézők, hogyha kitalálnának valami jó sztorit köré.
1: Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Mindenkinek, én is kívánom, sziasztok!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben a mai beszélgetéseken már túl vagyunk, de programajánló még nem volt, és Fekete Laci már ez okán itt van a stúdióban, mert hogy már is mondja, hogy mit hozott mára, szóval mi a mai menü. Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye tradíciónk, hogyha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Széles Tamástól, a címe pedig a Színész művészete, élj és játsz. A könyv egy elmélyült próbafolyamat inspiráló munkájából született, részben a szerző saját szakmai terápiájaként, részben pedig a tudatos szakmai újragondolás szándékával, amit leír az a színész művészetének, önértelmezésének, szerintem helyes és időszerű megközelítése, hosszú távú, egész életre szóló szakmai programjának átfogó víziója, mondja a szerző, úgyhogy akit érdekel ez a világ vagy a színészet, annak ajánlanám tehát Széles Tamás könyvét.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Czakó Juli és Jámbor Nándor színészekkel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Osvárt Andrea, színésznő, producer és műsorvezetővel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, viszont ez az a műsor, amikor soha nem vagyok egyedül a stúdióban, vendégem a Kurta és BLR dal kapcsán. Pályer Gábor, köszöntelek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: És hát nem kell a fém, ez az újdonság címe, viszont most meg lesz. Na hát, óriási a címe, és utána olvastam, nagyon-nagyon tetszik a koncepció, valamint a mondani való. Nagyon-nagyon jó az irány, kérlek, avasd be a hallgatókat is, aki netán nem lenne képben.
1: Nem kell a fém, igazából szerintem ez így egy zenésztől egy ilyen elég ellentmondásos gondolat, mert valójában mindenki a fémért csinálja ezt az egészet, szóval ezért gondoltuk azt, hogy legyen ez a címe, meg hát ugye BLR közreműködik benne, aki egy országosan elismert előadó, szóval ugye Majkáik által és a Follow the Flow-val azért neki bőven megvolt már a fém, viszont mégis örülök neki, hogy így egymásra találtunk, és hogy ezt a dalt sikerült összehoznunk. Alapból úgy kezdődött a mi történetünk, hogy tavaly kijött egy dalom, aminek lehet rosszabb volt a címe, és ez így nagyon megtetszett neki, igazából előtte soha nem beszéltünk, nem ismertük egymást, de azt a dalt ő megosztotta a privát Facebook oldalán és a zenei profiljáról is, és nagyon ilyen, nagyon szép szavakkal közölte tovább, hogy ritkán csinál ilyet, hogy más előadónak megosztja a dalait, hogy ez nagyon bejött neki, és hát nyilván ez nekem egy óriási, hogy megtiszteltetés Persze. volt, és egyből írtam neki egy ilyen kis köszönő üzenetet, és így onnantól kezdődött így a beszélgetésünk, így a mi kis közös dolgaink. Ritkán vagyok Pesten, de pont Pesten voltam, és egy ilyen részvideót forgattunk az egyik ilyen kis dalomhoz, és akkor rácsörögtem, hogy nincs-e kedve így a háttérbe így egyet bejönni, így mégiscsak egy ilyen kameót nyomni a kis videómba, és mondta, hogy hát pont ráér, úgyhogy becsatlakozott, és akkor ott így elég jól így összespanoltunk, összehaverkodtunk, és akkor ott ugye szóba került, hogy hát akár csinálhatnánk is valami közöset, mind a ketten így szimpatizáltunk egymással, úgyhogy belement, és akkor még csak a refrén volt, meg akkor megírtam rá a verzémet, átküldtem neki, és így kb. Nem tudom, rá pár napra készült az ő verzéje is, együtt felvettük az ő részét is, így kikevertük a dalt, aztán rá pár hétre forgattunk is. Szerettük volna még a világbajnokság ideje alatt kiadni, mivel sok ilyen focis utalás van benne. Röviden vagy hosszan, most nem tudom.
0: De tökéletesen elmondtad.
1: Elmondtam a lényegét.
0: A klipről még mindjárt megkérdezlek, viszont ugye mondtátok, hogy kialakult egyfajta nagyon jó viszony köztetek BLR-rel. Munka közben is folytatódott ez? Hogy láttad?
1: Persze.
0: Jó fej volt,
1: nagyon közvetlen volt. Tényleg azért neki lenne, mire nagy arca legyen, de abszolút nem volt, az nagyon közvetlen volt, szóval jól működött az egész.
0: És hát készült hozzá egy nagyon-nagyon színes, szó szerint színes videóklip. Nekem nagyon tetszett. Van itt ilyen esti felvétel, egy kicsit kásás, kicsit régies, nekem azok nagyon-nagyon tetszettek, és hogy beletettetek kismillió fotót, ha jól láttam én Budapestről. Igen. Ilyen éjszakai életképeket, na mesélj erről egy kicsit.
1: Hát ugye az operatőr, illetve aki a fotókat készített, Farkas Dominik, ő egyébként így a budapesti zenészek között egy egyre ismertebb, egyre feltörekvőbb fotós, olyanokkal dolgozik együtt, mint Betonhofi, Pogány Induló, szóval így a fotós világban elég nagy névnek számít már itthon, és egyébként nagyon jó barátom, mert egy helyről származunk, szóval ő is Sopron környéki, ő már itt él Budapesten, és hát nyilván őt kértem meg erre a videóklipre is, hogy csináljuk meg együtt. PLR annyira nem az alkoholnak a híve, úgyhogy nem jött ki velünk bulizni, viszont ugye ott a lakáson fel a közösségeteket.
0: Játszotok talán az izem.
1: Játszunk, ez már kicsit ilyen csillezgetősebb jelenetek voltak, és az a koncepció, hogy megjönnek így a haverok, ő amúgy van egy jelenet, hogy a BLR ott be is alszik a kanapén, és akkor ez így megmagyarázza, hogy miért nincs kint velünk az éjszakába, és akkor kimentünk bandázni így a haverjainkkal, csak az egészet egy kis handicamre rögzítettük, szóval nem ez a DSLR kamerák, ezek a nagyon profi kamerákkal, hanem ilyen kis majdnem BH-s kamera, csak már a digitális világból, szóval nem az, ami szalagra rögzít, hanem ilyen kis 2000-es évek elejé handicammel.
0: Akkor onnan ez a jó kis gásásabb, régies.
1: Igen, onnan van ez a vintage hangulata. De amúgy, amiket a BLR-rel vettünk fel bent a lakáson, azok viszont rendes kamerával voltak, szóval van egy ilyen kontraszt benne, igazából háromféle kamerával készült, vannak a sima fényképek, az is amúgy egy ilyen régi 2000-es évek elejé kis vakus, már digitális fényképezők.
0: Marha jó.
1: Gondolom mindenkinek volt, gondolom nektek is volt, igen, szerintem annó ezt mindenki vitte magába az éjszakába, előkapta, aztán lőtte a képeket. Azaz, meg is lehet fordítani a kamera előlapot, hogy szelfizni akarsz, vagy minden, szóval ilyen.
0: Zseniális. Még azt mondd meg nekem, hogy a lakásos jeleneteknél Van valami tök jó fejstrác, aki végig lötyög a háttérben. Na, ja, ő igen. Kicsoda?
1: Ő egy haverom, úgy hívják, hogy Francis.
0: Na, Francisnek köszönjük. Ma imádtam, így mindig elmondta a figyelmet rólatok, hogy ő itt így szépen táncik el.
1: Őt nagyon szeretem, egyébként a gyerekének a keresztapja vagyok, szóval egy elég komoly barátság van köztünk, közeli a kapcsolat. És ő azért szoktam mindig meghívni a videoklipjeimbe, mert ő rendkívül jól tudja produkálni magát.
0: Zseniális. Na, már is meghallgatjuk az újdonságot itt a Petőfin. Viszont mit hozhat a jövő, akár Bélerrel, akár vannak-e, hogy mondjam, kacsintásaid más előadók felé? Szeretnél-e együtt dolgozni másokkal?
1: Persze, együtt dolgozni nagyon sok mindenkivel szeretnék. Én alapból szeretem a magyar zenét, sok példaképpen van, sok mindenkivel dolgozni együtt. Ami most fixen jönni fog, a Hősökkel, a Hősöknek fogok közreműködni egy új dalukban, ami augusztus...
0: Jó lesz az is, igen.
1: Ami augusztus 24-én vagy 7-én jön, valahogy így már megvan a dátum is, klipet is leforgattuk, most éppen a vágóasztalomban. Ezek a tervek így rövid távon.
0: Hát én imádtam ezt a beszélgetést, további nagyon-nagyon sok sikert, és hogyha megjelenik olyan, amit lejátszhatunk, akkor várunk vissza szeretettel.
1: Lesz olyan. Köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfin fogad sok szeretettel, tehát Kurta és BLR közösét, ez a Nem kell a fém, itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Ebben az órában a nemzeti dalt hallgatod, csak és kizárólag a legtehetségesebb hazai előadók legfrissebb zenéivel. Most Dalos Bogi következik, és új dala a Rád hallgatok, ami egy személyes vallomás. Témája ugyanis a kitartást és az önelfogadást boncolgatja. A dalszöveg egy olyan úton viszi végig a hallgatót, amelyben a gyermekkori álmok, a szorongás, az anyaság megtapasztalása és a kritikák állnak a fókuszban. Az újdonsághoz klip is készült, amit én szintén ajánlok mindenkinek, nálunk pedig azonnal következik a dal, tehát Dalos Bogi és a Rád hallgatok itt a Petőfén.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, viszont ismét megtelt a kis előkészítő stúdió, vendégem Fekete Bori, köszöntelek.
1: Szia.
0: És Szögi István.
2: Szia.
0: Szerbusztok. És a Szögi zenei projekt újdonságáról fogunk beszélgetni, aminek a címe Ritka. Viszont még mielőtt erről beszélgetünk, valamint a videóklipről, egy kicsit meséltek magáról erről a projektről. István?
2: Én kezdjem. István. Hát én kezdem, mert hogy ez az én saját projektem. Ugye egy csomó zenekarba játszunk külön-külön is, de olyan, hogy én legyek a főnök és a megmondó, olyan még nem nagyon volt. Így hát létrehoztuk a Szögit.
0: Benne van a népi vonal, ugyanis a dalban is benne van a népi vonal. Na most honnan a kapcsolat Borival? Még mindig is tennem maradva.
2: Megérkeztünk.
0: Akinek egyébként csodálatos hangja van, és hamarosan tényleg fókuszban a dal, viszont még a kapcsolatról.
1: 18 karikát tegyük ki.
0: Természetesen. A 16-osként.
2: Bori, te hogy még emlékszel arra a pillanatra?
1: Igen, a mi kapcsolatunk is jelentősen közrejátszott abban, hogy ez a produkció megszületett. Pisti nem egy olyan alkat, aki görcsösen szerette volna maga köré gyűjteni az embereket. Ő ötletelt, zenét szerzett, muzsikált, és szerintem megvárta a megfelelő pillanatot, ami 2 évvel ezelőtt, 2024 májusában következett be, amikor is mind a ketten meghívást kaptunk a Besodrom zenekarhoz, mind a ketten szoktunk beugrani hozzájuk, közreműködőként, vendégművészként, és ezen az ominózus május 1-i koncerten 2 éve mi is találkoztunk, a próba folyamatok alatt is, meg a koncert alatt is, és hát elhangzott az ilyen, tudjátok, ilyen szokásos, ilyen csajozós duma, hogy jaj, Bori, majd énekelsz a projektemben, és hát gondoltam, hogy jó, persze, igen, úgyse fogsz megkeresni, ez csak ilyen ma esti beszélgetés, oké, és hát így maradtunk. A többit a képzeletetekre bízom.
0: Szóval akkor te egy pár vagytok.
1: Hát házas pár ráadásul.
0: Jaj, de gyönyörű ez. Na, és akkor most fókuszban a Ritka című új dal. Nekem nagyon-nagyon tetszett, nagyon szépen keveredik benne a népies hangzás, és nekem már esetenként olyan durva, hogy már rokkos. Tehát van ebben dob, és jönnek benne a népi fúziók is. Meséljetek erről egy kicsit. Először a hangzásról talán.
2: Nem, vajdaságiként nem tudom soha elengedni a magyar és a szerb népzenét, tehát egy ilyen kavalkádban nőttem fel, ahol fontos volt a magyar kultúra, a zene és néphagyományok és minden egyéb, ami ezzel jár. Egyfajta küldetésem az, hogy a népzenét a mai, valahogy mai köntösbe valahogy minél több emberhez eljuttassuk. Uh-huh. Erre próbálok mindig odafigyelni, hogy azt, amit én érzek legbelül, amikor hallok egy népzenét, vagy táncolok rá, vagy éppen zenélek, hogy azokat az energiákat megtartsam. Egyébként egy füzesi népzenéről van szó. A szöveget megtartottuk, uh-huh. Majd a következő nóták, amik meg fognak jelenni, ott már valamennyire belenyúltunk. Uh-huh. Ez most szöveg az egy az egyben ugyanaz, amit hallana a népi vonalon. Hát csak hangszerelésben nyúltam bele, abba se olyan nagyon, hát amennyit engedett a nóta, amennyit engedett az ízlésem. És hát igen, rockban, szinte rockos dologban, felállásban találtam meg azt az érzetet, ami nekem visszaadja azt, amit hallok népzeneként.
1: Igen, de ez a különleges harmonizálás, meg az, hogy harsonáról és harsonákról van szó, az pedig annak köszönheti a Pisti, meg a zenekar, hogy a népzenei gyerekkori hatásokra rájött neki egy 4 éves rotterdami egyetem jazz harsona szakon, és ezért ilyen tág, nyílt és színes az ő érdeklődési köre és a zeneszerzői eszköztára.
0: Kicsit beszéljünk a klipről, mielőtt meghallgatjuk. Fekete-fehér, én imádom a fekete-fehér dolgokat.
1: Az öcsém is még, vagy nem is, hanem ő még a pályája elején jár, kezdő operatőrként, kamerásként megkértük, hiszen mi is a projektünk elején voltunk, tehát nem is mertünk nagyon nagyot álmodni, de elképzelésünk volt, neki voltak alkalmas eszközei a klip megvalósításához, és hát szépen lassan, nagyon lassan, de elkészült, így nem kellett sehova se kapkodni, idegen kameráshoz alkalmazkodni. Volt egy alapötlet, hogy ahol a Pisti még albérletben lakott, annak a lépcsőháza gyönyörű épület, ott forgattunk, meg Dunaparton, és hát igen, mi vagyunk a klipnek a ketten a főszereplői, fekete-fehérben, és aztán a klipnek a vágását pedig együtt készítették el az öcsémmel.
0: Nagyon-nagyon tetszik, meg külön tetszik benne az a kép a képben, talán van benne egy ilyen, hogy van egy normális nagy kép, és abban van egy kicsi, ahol te harsonázol.
2: Igen, igen.
0: Az nagyon tetszett.
1: Most derült, hogy tényleg megnézte.
2: És tényleg,
1: jól esik, köszönjük.
2: Igazából arról volt szó a Barnával, hogy most akkor fekete vagy barna?
1: Áron, amúgy fekete vagy.
2: De hogy arra mentünk rá, hogy mivel tehát nagyon az elején vagyunk ennek a vágásnak, ő is szerintem, mondhatom bátran, meg én is, hogy csak hogy ne bántsa a szemet. Tehát, hogy képeket rakosgattunk egymás után, és szerintem kellemes végeredmény lett.
0: Meséljetek természetesen a Szögi zenei projekt következő lépcsőfokáról. Mik a tervek ezzel kapcsolatban?
2: A tervek azok, először is el kell mondjam, hogy ez mind önrészből valósult meg, azért nem tudtuk még kihozni, szerintem, mármint, hogy nem áll senki mögöttünk anyagilag, erre ennyi futotta. Idén, tehát megjelent már a Ritka, idén még 2 nótával fogjuk lebombázni a népseregét, ami az mind a 2 ősszel fog megjelenni, nem szívesen mondok erről többet.
1: Én egy picit mondanék.
2: Nem tudjuk pontosan, hogy mikor ősszel fog megjelenni még 2. Bori.
1: Hát persze, drágám. Az egyik szeptemberben fog megjelenni, úgy döntöttünk, hogy menjen le ez a nagy nyári bulizós, fesztiválozós pörgés az emberekről, és akkor frissen, nyitott fülekkel hallgathatják, megnézhetik meg, mert mindegyik számot videoklippel fogjuk megjelentetni. Aha. Szeptember a következő, és az év utolsó harmadik szögi dala novemberben érkezik majd. Mindegyik teljesen különböző, ezek még mind népzenére, népdalokra épülnek, és jövő évben még tavaszig meg fog jelenni 3. Ezek is népdal központúak, de ott már lesznek szöveg átírások egyébként, és egyébként a Pisti ezzel kapcsolatban még nem mondott semmit, de ő nem csak konkrét népdalokat dolgoz föl, szóval lesznek majd itt saját számok, úgyhogy
0: aha,
1: még lehet, hogy nem túl kecsegtető még a közönségnek, mert várni kell ugyan, de hát ebben a rohanó világban szerintem kicsit, ha valaki szeretné magát nyugtatni, meg lassítani, akkor ez egy kiváló lehetőség, hogyha már most esetleg ránk keres, meg feliratkozik, akkor a Ritkával szórakoztathatja magát az illető, illetve igen, ha kivárja a szeptember meg a novembert, akkor szerintem fantasztikus zenei utazásokban lehet része annak, aki rákeres a Szögire.
2: Szeretném megemlíteni még a tagokat, mert fontos, hogy akik megink álltak, sokáig kerestem, és vagy hát kerestem, igazából ők találtak meg a szituáció adta az egészet, hogy Forgács Ákos basszusgitáron, Szumper Ákos Ádám dobokon, és Hámori Máté gitáron, illetve ő a produkció, mármint hogy a producer részét is ő hozta világra, amit most hall az ember, aki meghallgatja.
1: Illetve ezúton szeretnénk köszönni Vedres Hajnalkának, aki a menedzseri feladatokat látja el.
0: Hát nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és további sok sikert nektek.
1: Köszi
2: szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban a Nemzeti Dalban zenél nekünk tehát a Szögi, ezt tőlük a Ritka, fogad sok szeretettel.

0: hogy legyen másnak is jó, hogy élsz.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ebben az órában a nemzeti dalt hallgatott Fekete Lacival és a legfrissebb hazai zenékkel. Most a fiatal alternatív rock zenekar a Blaster következik, ami eredetileg egy gimnáziumi baráti társaságból alakult ki. A csapat stílusa a romantikus grunge és a magyar alter között egyensúlyozik, míg Frúgos című új lemezük május 15-én jelent meg. És a klisés dal eredetileg ezen az albumon hallható, ám most ezen változtatunk, ugyanis én hozom neked most itt a nemzeti dalban. Zenél tehát a Blaster itt a Petőfin, amitől most szól a klisés dal.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ahogy az lenni szokott, nem vagyok egyedül itt a műsorban, ugyanis ezúttal telefonon vendégem Kocsis Paulinak, köszöntelek, szia!
1: Szia Laci, sziasztok!
0: És hát itt van a Ragada című dal. Na hát figyelj csak, érdekes a címe, egy kicsit fejtsük meg, mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, mi inspirált, mi volt az alapkoncepció?
1: A címnél én megmondom őszintén, hogy miután kész lett a dal, nem tudtam olyan egy darab szót kiragadni belőle, ami annyira jól tükrözni azt a vibe-ot, amúgy nem szeretem használni ezt a szót, de itt kénytelen voltam.
0: Nyugodtan.
1: Mint az, hogy ragad a, ugyanis ezzel a kettő szóval indul, hogy ragad a, és igazából összemostam ezt a kettő szót. Úgyhogy ez igazából innen fakad, és szerintem pont ennyire különleges lett a szöveg is, mint amennyire a címet tükrözi.
0: Igen, én ahogy készültem a beszélgetésre, és utána olvastam, meg is hallgattam, itt állítólag neked az alapot régi családi történetek, hogy mondjam, szolgáltatták. Igaz ez? Mesélj kicsit erről.
1: Igen, én nagyon sokszor szoktam, hál' Istennek, trécselni, sztorizni a nagymamámmal,
0: nagyon
1: és
0: jó.
1: Hát nyilván az a jobbik rész, amikor én hallgatom őt, mert hogy látom a szemében azt a csillogást, hogy imádja a nosztalgiázást, imádja elmesélni újra és újra a történeteit, amik nyilván tök izgalmasak, már csak azért is, mert számomra hátborzongató belegondolni abba, jó értelemben, ilyen libabőrődős érzés belegondolni abba, hogy egy életet hallgatok én most végig gyakorlatilag.
0: Igen.
1: És igen, innen indult az egésznek az inspirációja, de egyébként nem csak erről szól, viszont ez volt az alapja az egésznek.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Egyrészt, hogy még él a nagymamád, nagyon-nagyon szuper. Kettő pedig, hogy tényleg tudtok ezekről beszélgetni. Én is az én nagymamámmal szintén még él, és nagyon-nagyon jókat szoktunk diskurálni múltról, életről, nem tudom én, átad néhány bölcsességet, és ez nagyon-nagyon jó. Hogyha meg kéne fogalmaznod egy fő üzenetet, amiről szól a dal, akkor mi lenne az vajon?
1: Talán az lenne a legjobb sor erre, mert nyilván ezeket igyekszem beleírni, hogy annyira kell, hogy a szívet ne az ész vigye el, mert attól vérszegény. És itt nyilván inkább az életre gondolok, hogy nem szabad túl agyalni, meg túl fontolgatni a dolgokat, mert a nap végén az a csillogás a szemében adja a savaborsát a történetei ízének.
0: Nagyon jól összefoglaltad. A legtöbb Paulina dalhoz szokott készülni videóklip is. Na, ehhez tervezel-e valami mélyebb, akár családi vágóképekkel összekötött valamit, bármit?
1: Nem, és pont azért sem, mert

0: úgy éreztem, hogy akárki meghallgatta ezt a dalt, nem mondtam el előre, hogy miről szól, uh-huh. és teljesen más érzéseket keltett bennük az egész. Mi próbáltunk egyébként a fiúkkal megcsinálni egy klipet, csak ilyen teljesen amatőr módon. Én mondtam is, hogy teljesen vállalom a nyilvánosság előtt, hogy ezt én a béna vágtam össze. Igen, én voltam. Viszont azért vetettük el, mert egyszerűen nem, tehát nem illik valahogy semmilyen egy darab kép a dalhoz. Túlságosan jó értelemben szerintem különböző részei és hangulatai vannak, és nem akarnám elvinni egy irányba. Nagyjából ezt most úgy tudnám elmondani, mint amikor egy verset olvasok, sem biztos, hogy nekem azt jelenti, amit a költőnek jelentett.
1: Értelek. Jobb ezt így az emberek fantáziájára bízni és saját gondolataira, azt mondod, hogy nem kell neked készíteni hozzá valamit, hanem mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné.
0: Igen. Meg én emlékszem a kiskoromból főleg egy csomószor leragadtam a klippeknél, és a mai napig, amikor meghallgatok mondjuk egy Rihanna dalt, akkor ilyen élinken él a fejemben az, hogy mi történik a videoklipben, holott egyébként, ha nem lenne, tehát amelyik daloknál meg nem volt klip, vagy nem néztem meg őket kismilliárdszor, ott valami tök más életérzést keltett bennem a dal, vagy keltem
1: a napig. Nagyon érdekes, amit mondasz. Abszolút, te nem tudod mihez kötni, maximum saját életed emlékeihez, hogy na hol hallottam ezt a dalt, először ilyesmi. Na még mielőtt meghallgatjuk, Paulina, még azért benne vagyunk a nyárban, mesélj egy kicsit még az előtted álló időszakról, vagy hát a zenekar előtt álló időszakról.
0: Hát még csak most jön az augusztus, ami általában a legerősebb hónap szezon koncert szempontjából, úgyhogy még nagyon-nagyon sok szuper élményünk lesz országszerte. Nyilván várunk nagyon sok szeretettel mindenkit a koncertekre. Nagyjából ilyenkor arra kell csatornáznom az energiáimat, hogy a koncertnapokon meg előtte ugye mindig igyekezzek kipihent lenni, meg ott nagyon fókuszál, uh-huh. és hát a hetek, amik meg közben, vagy hát a hétköznapokban meg igyekszem folytatni a dalírást folyamatosan, mert hogy egyébként ilyenkor lehet, hiába télen van ideje, vagy több ideje az embernek, mégiscsak nyáron tudod megírni mondjuk a következő nyárra azt a hangulatot. Egyszerűen mínusz 10 fokban nem lehet nyári dalt írni, úgyhogy ugye próbálok figyelni nagyon.
1: Szerintem ez a tökéletes végszó, Paulina. Sok időt, kitartást a nyárhoz, neked és a csapatnak is. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy majd személyesen is találkozunk hamarosan.
0: Köszönöm szépen, Laci. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Itt a Petőfi Rádióban énekel nekünk tehát Paulina, ez tőle az újdonság, a Ragada. Fogadj sok szeretettel.

0: korábban ez volt a nemzeti dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Bence, Szakcsi, Dezzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a szép irodalom világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Nem is tudom, mikor, szerintem egy jó másfél két évvel ezelőtt beszélgettünk legutóbb utoljára.
2: Ilyesmi, akkor jött ki az előző, így van.
1: Igen. Mert hogy új könyv van, és akkor ez az indító oka a beszélgetésünknek, hogy akkor megszületett a folytatás, ha minden jól megy.
2: Így van, annyira jól fogyott az első 12 értelmetlen állam című, hogy azt mondták, hogy muszáj ebből még, ők kérnek még ilyen novellákat, és hát ki vagyok én, hogy ellent mondjak. Úgyhogy lesz még ennek is folytatása, állítólag lesz egy harmadik kötet, én még erről nem tudok, de már szorgalmasan gyűjtöm hozzá a történeteket.
1: Szóval trilógiát tervezel, novellás.
2: Mindenki kimondja ezt a szót, ha a háromról van szó, igen, igen. Azt tervezek.
1: Na, megszületett a legújabb, azt mondja, hogy 12 plusz 1, hogyha jól megy, novellát tartalmaz, 12 eltévedt világ. Kezdjük azzal, hogy nem a neved van rajta, pontosabban a neved van rajta ezen a bizonyos könyvben és az eddig megjelent műveken, de nem úgy, hogy Kellner Dénes.
2: Így van, David Kronberg vagyok, a monogramomat azt megtartottam. Ez a név, ez az Artisiusnál be lett jegyezve, és kb. Ott ült, és nem használtam semmire, úgyhogy amikor aztán jöttek a könyvek, akkor gondoltam, hogy ezen a néven fogom kiadni őket. Szerintem jobban fogy egyébként a polcról, ez nagyon ciki, de a mai napig jobban fogy, hogyha külföldi neve van. Még a magyar szerzők is gyakran élnek ezzel, az ismert magyar szerzők, akiket nem sorolok most fel, de mondjuk Vivien Fable könyvet biztos mindenki olvasott.
1: Nekem Leslie L. Lawrence.
2: És így van. Jó. Még nem Ere István az, aki az ellenpélda, de hát...
1: És ezen kívül még nagyon sokat tudunk említeni. Móra Ferenc is ilyen.
2: Móra Ferenc is nagyon jó példa. Nem Ere István és Móra Ferenc, ezek ketten adtak ki magyarul, mindenki más.
1: Hogy találtad ki a David Kronberget egyébként? Értem, hogy megtartottad a kezdőbetűket, a monogram az ugyanaz, de hogy nem tudom, üldögéltél, és aztán nem tudom, egy kávé mellett eszedbe jutott 24, kihúzogattad azokat, amik nem tudom, annyira nem tetszenek, aztán maradt belőle a David Kronberg.
2: Valahogy így történt, igazából nem akartam, hogy kötődjön egy konkrét nemzetiséghez, konkrét országhoz. Nem akartam, hogy hangzásra mentem körülbelül. A David az valamiért bejön nekem, tehát az, ha D-betűs lennék és nem Dénes, akkor lehet, hogy Dávid lennék. És a Kronberg az meg úgy alakult. Lehet, hogy a titokban a Yeastnek a fürdőköpeny márkája jutott eszembe, én már nem tudom, de az a lényeg, hogy előbb-utóbb ez így beakadt, és azt mondtam, hogy most már annyiszor jut eszembe, hogy ez leszek.
1: 12 eltévedt világ. Mit tudjunk erről a bizonyos esszé kötetről? 12 plusz egy mű van benne. Hogyha arra gondolok, hogy esszé, vagy kimondom ezt a szót, akkor eszembe juthat, nem tudom, például egy akármilyen szakdolgozat, vagy akármilyen egyetemen.
2: Ezek szakdolgozatok.
1: Esszé jellegű, vagy eszembe juthat az, ami nem tudom, egy kicsit egy varázslatos mesevilágba viszi el az embert.
2: Mind a kettőből találsz, az egyiknek az a címe, hogy Beadandó, úgyhogy nagyon közel jártál ezzel, de mesevilágos is van, tehát kifejezetten a meséseket, azokat a végére szeretem hagyni, például van benne egy mókusos, meg van benne egy kislányos, meg van benne egy álmodós, és ez mind a három olyan, az utolsó három novella, az egy picit ilyen meseszerű világban van elhelyezve. Ettől függetlenül nem ez a világom, az kifi a világom alapvetően.
1: Igen, és pont ez lett volna a következő, amit behozok, hogy ha kimondom azt a szót, hogy esszé, akkor a mesevilág eszembe jut, a Beadandó, oké, eszembe jut, de hogy a kifi a novellával kapcsolatban, és persze millió van belőle, de hogy nem ez, amire először asszociálok.
2: Valójában a mai világ az egy skifiben él. Tehát ha körülnézel, hogy mik vannak körülöttünk, ezeket ugye Erich Kästner még a május 35-ben úgy írta le, azt, hogy az ember előveszi a zsebéből a telefont és belebeszél, mint hogyha ez valami abszurd dolog lenne. És ma meg ebben élünk, tehát az egész környezetünk, hogyha jelenkori történetet írsz, akkor egy picit skifi lesz, mert csodálatos dolgok vesznek körül. Viszont ezekben olyan dolgokat érintek, például rögtön az első novellában a villamos dilemmát járjuk egy picit körbe, hát nyilván nem villamossal, és itt azért nem a skifi benne a lényeg, hanem a kortalan etikai kérdés, amit felvesz maga a skifi-szerű szereplő, mert ugye egy robot beszél benne.
1: Hogyan jönnek az alapvető ötletek, hogy akkor mihez kellene egy akármilyen 10, 15, 3, 5, akárhány oldalas kis történetet kerekíteni?
2: Piszok módon én az álmaimban is dolgozom, tehát amikor alszom, akkor az agyam valamiért úgy érzi, hogy most van a legjobb ideje annak, hogy történeteket gyártson, és össze-vissza hülyeséget szokott gyártani, uh-huh. És vannak ebből olyanok, amiket, hogyha fölébredek, akkor kénytelen vagyok a ágyam mellett erre a célra elhelyezett diktafonnal fölvenni, mert van bennük valami. És egy idő után az ember megtanulja, hogy melyiknek van olyan magja, amit érdemes tovább gondolni, érdemes úgy szoktam mondani, hogy a fantázia világ közé cölöpöt verni normalitásból, tehát hogy a hétköznapi fogalmakból felépíteni az utat a két távoli pont közé, és akkor ebből lesz a novella, hogy hogyan jutunk el a normális világból addig a hülyeségig, amit az állam megteremtett, és onnan hogy érünk vissza megint a normalitásba. Mindegyik világ ilyen szempontból van eltévedve.
1: Félig irányított álmok ezek, vagy hagyod, hogy az agytekervényeidben megszülethessen bármi? Úgy értem, hogy nem tudom, van nem tudom, kedden délután egy akármilyen gondolatod, egy akármilyen novellára, nem tudom, egy szereplő már megvan, és akkor úgy fekszel, hogy azt a szereplőt elképzeled, és akkor elindítod valamilyen helyzetbe, és akkor ebbe alszol bele, és akkor az agyad azt majd álomban tovább viszi, vagy nincsenek ilyenek, hanem egyszerűen csak nem tudom, álmodtál valami hiperszürrealisztikusat, fölébredsz, és akkor azt mondod el.
2: Nagyon jókat mondasz, mert az ember néha meg tudja csinálni azt, hogy akár folytatja az álmot, akár rábízza az agyára az álmot, hogy hát igen, álmodtam ezt, de ez még nem tiszta nekem, és lehet, hogy 2-3 nap múlva visszatér, van is ilyen történet, ahol megtörtént ez, hogy visszatért, és újra gondoltam. Az egyik olyan álomról van szó, ami egyébként azt a címet kapta, hogy a második törzs, és ez egy, hát ez is egy kicsit ilyen időutazós skifis, de ebben is inkább az emberiség a lényeg, és ebben az történt, hogy először, amikor megálmodtam, akkor annyira ki volt fordulva magából, hogy még nem tudtam megírni. És azt mondtam az agyamnak, hogy kedves agyam, ne haragudj, ha már egy csapat vagyunk, én ezt még nem bírom. Tehát nyomjad ezt még egyszer, játsszuk le még egyszer. És akkor volt pár nappal később egy nagyon hasonló álmom, szintén tengerpont, szintén sirályok, de most már meg lehetett írni, mert most már volt benne annyi. Aha. Tehát annyira le tudtam horgonyozni a normalitáshoz, hogy már érthető volt. És szerintem jól sikerült, illetve az olvasók szerint is jól sikerült, mert a visszajelzések alapján ez az egyik legjobb.
1: Szóval mindenképpen álomból jönnek ezek a bizonyos kanyarított történetek. Nincs olyan, hogy akkor délután ülsz, vagy délelőtt ülsz egy kávézóban, egy kapucsinó társaságában, és akkor pörgeted a gondolataid, az, hogy valami jusson már eszembe.
2: Ilyen nincs. A valami jusson már eszembe az olyan novellákat eredményez, amiket utána nem teszel bele a könyvbe. Tehát volt ilyenem, volt, amikor azt mondtam, hogy valakinek a kedvéért, sőt olyan is volt, hogy arcoskodtam, és azt mondtam, hogy na, mondjatok mindannyian egy szót, és az benne lesz, tudod, mint a Harry Mack, amikor rappel. És hát őszintén szóval hitline lett az eredmény. Tehát, és nem egyszer írtam meg, ilyenkor ötször megírom, lehet, hogy századszor már sikerülni fog abból is valamit kanyarítani, de sablonos lett, és bárgyú.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kellner Nénes író ül velem szemben a stúdióban. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, egy novellás kötet, 12 eltévedt világ, ez van a borítójára írva, vagyis ez a címe. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
2: Sziasztok!
1: Az imént már azt fejtegettük, hogy álomból, vagy álmokból, az álmaidból jönnek ezek az alapötletek, amik köré az eszéket, a novellákat kanyarítod. Hogyha az álomból indulunk ki, és akkor maradjunk egy kicsit ebben a bizonyos...
2: Aludjak el?
1: Hát nem, pont erre gondoltam, ez most nem erről szól ez a műsor. Szóval, hogy... Néha az ember úgy ébred föl, hogy nem tudom, patakzik az izzadság, és aztán nem tudom, még lieg is hozzá, felébred, ül az ágy
2: szélén. Inkább ébrenléti tevékenységek után.
1: Várjál, de nem azért, mert hogy rosszat álmodott. Érted? És akkor ilyen mindenféle rossz lényeket látott, vagy rosszakat gondolt, vagy ilyen nagyon furcsa helyzetekben van. Ilyenek előfordulnak-e, és akkor e mellé, vagy ilyen történetek köré kanyarítasz novellákat?
2: Lenne ilyen is, tehát lenne olyan álmom, mert ezeket tényleg fölírom, gyűjtöm őket, tehát van kismillió olyan hangfelvétel, amiben ugyan motyogva, de érthetően elmondom, hogy mit álmodtam. És van köztük olyan, ami egyszerűen horror jellegű. De a horrorból általában az olvasók kedvéért és azért, hogy ne veszítsék el a józan eszüket, olyan történeteket szeretek kanyarítani, amikben a gonoszt sem egyszerűen gonoszként, meg fenyegetésként írjuk le, hanem egy megérthető másik oldalként. Tehát olyan van, hogy rossz a másik illető, akiről álmodsz, viszont annak akkor meg kell érteni a motivációit, és akkor lesz érdekes a történet. Tehát színezzük ki, nem ad fekete legyen az egész, hanem színezzük egy picit, és akkor úgy lehet a horrort is eladni szkifinek, meg mindennek.
1: Mik vannak meg először egyébként ezekből a bizonyos alapötletekből? A szereplők vannak meg, maga a történet váz van meg, vagy egy cselekmény?
2: A konfliktus. Általában az. Tehát a konfliktus annyira ütőképes.
1: Ez visszafelé gondolkodást kell, hogy eredményezzen.
2: Igen. Abszolút. Az egyik helyen például az a konfliktus volt, hogy ott voltam egy nem létező faluban, mindegy, hogy miért volt nem létező, de tudtam, hogy nem létezik, és nem tudtam onnan elmenni. Tehát ez egy nagyon érdekes konfliktus, nem tudom elmondani, mert túl sok szó kéne hozzá, és unalmas lenne, de hogy nagyon, nagyon jó pofa volt, hogy na ebből hogy csinálok valamit. És aztán meg kellett teremteni hozzá, hogy kerülök oda, miért nem tudok tovább menni, hogyan tudok mégis tovább menni, és hogyan oldom fel azt, hogy tulajdonképpen a gyengébb pozíciójából meg lehet nyerni a meccset. Mert úgy megyek oda, hogy esélyem nincs, és mégis aztán kapok egy esélyt.
1: Még mielőtt folytatjuk ennek a fejtegetését, azért gyorsan beteszem ide azt a kérdést, hogy te, Dénes, neked vannak egyébként, nem tudom, ilyen habkönnyű álmaid, hogy nem tudom.
2: Pihepuha lágyság és kokolinomaci?
1: Igen, fagyit eszel valahol a tengerparton, és minden jó, és akkor nincs benne konfliktus, meg nincsenek benne ilyen elzárt faluk, meg ilyenek.
2: A legtöbbször ilyen van, és akkor ezt nem írom föl. Tehát például, hogyha arra lámodok, hogy már megint ültem és egy irányba néztem, ezt nem írom föl, mert ebben nem lesz annyira jó novella. De szeretnéd, akkor a harmadik könyvbe direkt odaírom majd, hogy Roland kedvéért, és írok egy olyat, ahol a főhős egy irányba néz.
1: Fölébredsz éjszaka, ott van a fejedben még az, amit éppen álmodtál. Mindig emlékszel egyébként mindenre?
2: Nem, hát ezért van a diktafon, mert akkor, amikor fölébredsz, akkor még emlékszel.
1: Aha.
2: De mire elgyalogolsz az íróasztalig, kb. Lépésenként 5 megabyte kiesik az agyadból, aha, és a végén már nem filmet nézel, hanem csak egy ilyen skiccet, ami maradt belőle.
1: Amikor fölmondod a diktafonra, akkor egyébként nyilván ilyen félálomban vagy, még a
2: részünkben.
1: És pont ezt akarom kérdezni. Abszolút. Másnap, amikor visszahallgatod, akkor mindig emlékszel erre, vagy megérted, amit nem, mondtál?
2: Nem, van olyan, ami elveszett így. Nem lehetett. Tehát sejtem, hogy mit mondtam, vannak szavak belőle, hogy kb. Mi lehetett, de mondom, ez meg nem áll össze. Tehát akkor lehet, hogy vagy nem ezt mondtam, vagy semmi értem. És a félállomban még logikusnak tűnik, amikor elmondod, hogy a krumpli átrepült a Dezső bácsin, de utána fölébredsz, és azt mondja, hát mi az Isten?
1: Fölébredtél, visszahallgatod ezeket, és akkor utána egyből leülsz, és megpróbálsz köré történetet kerekíteni, vagy vannak olyan...
2: Nein. Ez nem megy.
1: Szóval akkor hurcolsz magaddal ilyen, nem tudom, felvett beszélgetés vagy mondatfoszlányokat, amik nem tudom, 3-4-5 évvel ezelőtt születtek, és azóta sem nyúltál hozzá, de bármikor vissza tudsz nyúlni hozzá.
2: Pontosan erről van szó, és ezt egy külön programban tartom, ami hangfelvételeket őrizget és katalogizálja őket. Tehát, hogy nekem effektíve van egy ilyen adatbankom, hogy na, akkor nyúljunk vissza egyhez, és amikor ezt a könyvet írtam, akkor szorított a határidő. És azt mondtuk, hogy kéne még 2 vagy 3 novella, honnan szedjek. Körülnéz az ember az álmaiba, és azt mondja, hogy na, melyik hülyeség akar megzenésítve lenni.
1: Amikor visszahallgatsz egy ilyen mondatfoszlányt, vagy gondolatfoszlányt, amit fölvettél éjszaka, akkor egyébként berémlik az az éjszaka és az az álom is teljes egészében, amivel kapcsolatban ez született?
2: megdöbbennél, hogy milyen szinten emlékszel az álmaidra, ha egyszer fölírtad őket, vagy fölmondtad őket, akkor utána azok a szavak, amiket mondasz, meg ahogy mondod, ahol a szüneteket tartod, az például érdekes, mert ott tudod, hogy valami olyasmi volt, ami nem lesz logikus, és ebből annyira szépen össze tud állni, tehát előhúzza magát az álmot a fiókból az agyad. Nyilván nekem már úgy van az agyam beállva, hogy hozzászokott ehhez, hogy ja, ezt tegyük el, mert majd a főnök akar ebből írni valamit. Szinte újra tudod álmodni. Tehát meg lesz a hangulata, hogy milyen kis helyre voltál bezárva, vagy hogy milyen színű volt a fal.
1: Igazából akkor te ilyen kettős világban élsz. Most azon gondolkodom, tehát, hogy neked van egy rendes életed, fölkeltél, és akkor járod a város, csinálod a kis dolgaidat, aztán utána, amikor lefekszel, és jönnek az álmok, és utána azokat visszahallgatod, mert fölvetted, akkor utána az álomvilág beférkőzik a rendes életedbe.
2: Az egyik novella, az pontosan a kapcsolatfelvétel, az pontosan erről a kettős világról szól. De hát nyilván nem spoilerezem le.
1: Nem folyik össze így ez a kettőd, én?
2: Most ezt ébren kérdezed?
1: Igen.
2: Nem folyik össze. Pontosan úgy vagyok, mint Besenyő Pista bácsi, hogy végig tudtam, hogy eszem. Tehát, aha, hogy egyszer se haraptam mellé. Igen, amikor ébren vagy, akkor tudod, hogy ébren vagy, mert bosszantóan reális minden. Az álom az egy nagyon szabad világ. Gondolj bele, ébren mikor tudtál repülni? Sose. Ébren van olyan, hogy egy folyékony ólomban gázolsz. Nem nagyon lehet megoldani. Álmodban? Súgy, bármikor.
1: Te ilyeneket szeretnél álmodni, vagy ilyeneket szoktál álmodni?
2: Mindenki álmodott. Tehát ez nincs olyan hallgatónk most a rádió előtt, aki ne tudná azt, hogy zuhan valahonnan, erre általában fölébredünk, vagy hogy menekül, de nem tud menekülni, mert nagyon sűrű a közeg, amiben fut, vagy hogy megtanult repülni, és csodálkozik, hogy tényleg tud repülni, az előbb még nem tudott, és azt mondták, hogy ezt nem lehet, de mégis. Egy csomó ilyen van, tehát vannak ilyen sztereotíp álmok.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness. Sani Roland.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is abban is. Még mindig a Kulturfitness és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Sziasztok.
2: Megjelent már a legújabb műved, 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz. Egyet-kettőt már említettél, hogy mik azok, amik vannak benne. A 13. A kakukk tojás, az milyen?
3: Kakukk helyett mókust tettünk bele. Tehát nyomokban mogyorót tartalmaz, és ez egy nagyon érdekes novella, ez úgy született, hogy a illusztrátor, aki az Isten az illusztrátorok között számomra, a Mészáros Bori, ő azt csinálta, hogy igyekezett elkészülni, és 2-3 rajzal még adós maradt, én meg 2-3 történettel el voltam maradva. És kérdeztem tőle, hogy Borbála, hát mit csináljak, mit írjak? Azt mondta, hogy miért nem írsz egy illusztrátorról, aki el van maradva a rajzokkal? Mondom, tudod mit? Most akkor megcsináltad magadnak a tüzet, mert most erről fog írni, tehát este leülök, és ezt fogom megírni. Megírtam, de akkor még csak viccből. Átküldtem neki, és azt mondta, hogy de ezt bele kell tennünk, és vannak akkor a szemek, meg van olyan kislányos hang, amire nem tudod azt mondani, hogy nem tesszük bele. Ráadásul rajzolt hozzá egy mókust, hát ezt látni kell, ezt a mókust, és akkor muszáj volt beletenni.
2: Gyors kérdés, még mielőtt folytatjuk ezt a bizonyos illusztrátori tevékenységet, D-nek hív a Bori?
3: Nagyon sokan hívnak így. Ezt 2004-ben egy barátnőm kezdte el. Aha. Szerintem elfelejtette a nevemet.
2: Jó, hogy találtatok egymásra a Borival, mert hogy ugye ez már egy gyümölcsöző kapcsolat köztetek, hiszen nem először dolgoztak együtt.
3: Hát az igazi történetet nem tudom elmondani, hát akkor itt ülünk estig.
2: Nem baj,
3: az a lényeg, hogy volt egy Lovebox nevű társkereső, és ott futottunk össze, de nem úgy, hogy szerelmesek akartunk lenni, hanem csak elkezdtünk beszélgetni. És nagyon vicces, mert ez a lány ez végtelenül okos, és egy csomó olyan tulajdonsága van, amilyen nagyon lehet szeretni, és ugyanakkor viszont nem tudtam elképzelni, hogy ez évek múlva is így lesz, hogy én rajongani fogok érte, meg hogy ismerni fogom egyáltalán, és már, hát most már szerintem van 20 évünk. Tehát most már elég régen ismerem. Már a cuki kislányait is ismerem.
2: Hogyha már említed ezt a bizonyos társkeresőt, akkor ilyenhez, és lehet, hogy erről beszéltünk egyébként legutóbb, amikor igen, másfél-két évvel ezelőtt beszéltünk, ehhez neked is volt közöd, ha bár nem pont úgy.
3: Nem tehetek róla, az ember néha azt csinálja, hogy fölébred, és nem a diktafonra mond valamit, hanem gyorsan ír egy társkeresőt. Tehát a Lovebox.hu-t azt annak idején én csináltam, én alapítottam meg, én írtam meg a szoftverét, olyan is volt szegény. És hát ez 12 évig működött, és rengeteg olyan ismerősöm van, aki onnan származik, sőt, rengeteg olyan novella van, ami az ottani naplóban, ott volt egy napló funkció, és ott készült el. Tehát ilyen kis jegyzetek, skicák, rövidített sztorik, amiket utólag aztán kiterjesztettünk novellává. Ez egy nagyon alkotói közösség volt, tehát nagyon sokrétű, nem csak társkereső volt, hanem eszmecserére alkalmas fórum volt, ami ma úgy hívnánk, hogy newsfeed, meg kommentfolyam. És egy csomó ilyen közösségi funkció ott már létezett. Ez egy Facebook korabeli változata volt.
2: Na, úgyhogy menjünk gyorsan vissza az illusztrációkra. Megismerkedtetek a Borival, és mondtam, hogy nem először dolgoztok együtt. Hogy dolgoztok együtt egyébként a Borival? Azért, mint említetted, hogy átküldted a szöveget, és rajzolt egy mókust. Szóval, hogy...
3: Mindig ez történik.
2: Szóval úgy dolgoztok együtt, hogy adsz neki instrukciókat, hogy te miket látsz belé azokban, amiket írtál, vagy nem mondasz neki semmit, hanem csak tessék itt a szöveg, olvasd el, ami neked eszedbe jut.
3: Most akkor legyen az őszintén napja, és akkor tényleg elmondom, mert a zenés táncos verzióhoz az, hogy hát úgy dolgozunk együtt, hogy ő megérzi, és akkor átérzi, és akkor az álmai, nem. Úgy van, hogy elmondom neki kb. Mit akarok, de nekem sincs fogalmam, ő megrajzolja, általában nagyon jól sikerül, és akkor én belekötök, mert természetesen az nem lehet úgy. És akkor azt mondom, hogy de Adi Endre ne jobbra nézzen, hanem balra, és az asztal az nem így van, hanem fordítva, és akkor ő anyázik, és átrajzolja, és akkor harmadikra jó. De mindig eltalálja utána, tehát hogy...
2: Ez ilyen személyes egyeztetést igényel, néha ott vagy, és akkor nem tudom, figyeled, hogy dolgozik, vagy ő nagyon magányos.
3: Nem magányos. Dolgozik. Ma már a digitális technika miatt nem kell mindig oda menni, de azért az, hogy elhívom kávézni csak azért, hogy megmondjam, hogy piros legyen a kék, azért az nem gyakori. Viszont ő nagyon bosszus eleinte, amikor beleszólok, csak úgyis tudja, hogy bele fogok szólni.
2: És szóval nem bírja, nem szereti a kritikát, talán fogalmazni.
3: Hát úgy mondanám, hogy sóhajt. Aztán, hogy szereti, ez az ő dolga.
2: Ezt a kritikát, ezt fordítsuk már rá gyorsan rád. Ki az első csekk, Dénes? Amikor megírsz egy novellát, akkor...
3: Nagyon fontos. Őt Petrának hívják, és ő egy olyan lány, akinek átküldöm a novellát, akkor körülbelül az olyan, mint... Nem is tudom, hogy van-e hasonló jelenség a természetben, hogy tehát a hangyák azok sokkal lassabban mennek rá a kiömlött üdítőre. Tehát ő azonnal ez a megint írtál valamit, elolvasom, és akkor gyorsan, és általában reagál rá, és az a vicces benne, hogy nagyon sokszor reagál jót, de tudom, hogy megmondja a rosszat. Mert volt már olyan, hogy rosszat küldtem, és azt mondta, hogy ez most így annyira nem. És ezért én nagyon fontos mércének tartom, ő az első olvasó.
2: És te hogy bírod a kritikát, hogyha esetleg Petra, akit említettél, azt mondja, hogy hát Dénes, ez most nem olyan jó, vagy ez felejtsd el, akkor
3: óvatosan megverem, magad? És megkérdezem még egyszer. Ilyen nincs. Az van, hogy természetesen rosszul esik, de nekem ugye korlátozott a szabadságom, mert nem tehetek meg mindent a novellával, egyszerűen az meg van álmodva, meg van írva, és akkor maximum azt mondom, hogy jó, nekifutok még egyszer más stílusban, nekifutok még egyszer úgy, hogy könnyebb legyen az egész. Valami, de nagyon átírni nem tudom, mert a történet ott van. Tehát leginkább, hogyha nagyon rossz, akkor kidobom és írok egy újat.
2: Megvan az alapgondolat, és akkor most egy kicsit még menjünk bele a technológiai részébe, okay. A készítésébe. Megvan a konfliktus, azt említetted, meg megvannak ezek a bizonyos álmokban jött mondatok, amiket fölvettél. Mennyire kell visszapörgetni? Honnan tudod, hogy akkor hol lesz a novella eleje? Hogy hol fog az kezdődni? Mert az, hogy megvan egy konfliktus, és onnan mész még vissza, az egyébként egy bűn és bűnhődést is eredményezhetne, ami kicsivel hosszabb, mint egy novella.
3: Én is megfigyeltem, igen. Tulajdonképpen a novella elejét kérdezted, nem pedig azt, hogy a novellában a legkorábbi időpont. A novella eleje az egy gondolkodási folyamat, tehát hogy mivel kezdjük, mi legyen az első kép, amit beránt az olvasónak a novella, és van olyan, hogy ez maga a megálmodott rész. Tehát az például, hogy van egy novella, ami úgy kezdődik, hogy a sirályokat hallom meg. Tehát arra ébredek, hogy ott mennek fönn a sirályok, és ez egy olyan pillanat, ami konkrétan, tehát ez a novellának a technikailag a közepe, és az álomnak ez volt a varázsa, hogy ott micsoda megkönnyebbülést érzek, és az egész novella arról szól, hogy na de miért? Milyen volt a mögöttes sztori? Úgyhogy az időrendet azt így kell utólag összerakni, hogy izgalmas maradjon, megtartsa a feszültséget.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Kellner Dénes író. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, a címe az, hogy 12 eltévedt világ. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Kellner Dénes író ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: És még mindig sziasztok.
1: A közelmúltban látott napvilágot ugye a legújabb műved, a címe az, hogy 12 eltévedt világ, 12 plusz egy novellát tartalmaz, egyikről másikról már elég sokat beszélgettünk, meg az illusztrációkról is, arról viszont még nem beszéltünk, hogy nem csak illusztrációkat és sok-sok betűt és szót, meg mondatokat tartalmaz ez a bizonyos mű, hanem hogy a legújabb kor technológiája is benne van, és akkor most a QR vagy QR kódokra gondolok.
2: Yes, becsempésztük a modern technológiát. Ez azért van, mert az író egy rendkívül hiú ember, és szereti tudni azt, hogy az emberek elolvassák a novelláit. A QR kód arra való, hogy ha elolvastál egy novellát, akkor beszkenneled, ott van a végén, hogy visszajelzés, beszkenneled a QR-t, akkor fölmegy az oldalra. Itt kapsz egy ellenőrző kérdést, hogy azért ne csak úgy oda rohangáljunk, mert különben valaki még végigszkennelni az egész könyvet, és mindegyikre belépne, és lepontozná, az nem jó fejség. Úgyhogy kapsz egy ellenőrző kérdést, ha azon átjutsz, akkor nyilvánvalóan olvastad a novellát, mert olyan a kérdés. És utána eljutsz egy oldalra, ahol egyrészt értékelni lehet, ez a kisebbik, másrészt viszont van egy csomó plusz információ, tehát van, hogy egy fél novellányi szöveget odaírtam, csak arról, mint egy verkfilm, hogy hogyan készült. Tehát amit te itt harapófogóval kihúzol belőlem, azt én néha ingyen odaadom a QR kód másik végén. Sőt, ez annyira jó pofa, hogy néha azt is odaírom, hogy nem ez a novella akart bekerülni, vagy hogy tökre más akart lenni az egész novella sztoria, tehát hogy nem is így indult.

0: most ugye novellákról beszéltünk, novellás kötetekről beszéltünk neked. Egyébként nem csak ez van a kis tudományodban, illetve az eddig megjelent műveid sorában.
1: És le akarsz buktatni, hogy verseim is vannak?
0: Ha, igen.
1: Hát jó. Igen, van a Csillagok egyedül vannak című könyvem, az egy verses kötet, és én úgy érzem, hogy ez egy picit kilóg, tehát hogy azt én nem sorolnám ide közé, az egy intimebb dolog. Tehát, hogy a novella az inkább szórakoztatásra való, és arról szól, hogy a kedves olvasót elvezetjük valahová. A vers az inkább olyan, mintha én bevallanám, hogy érzek mindenfélét. Tehát az egy picit inkább rólam szól, rám fókuszál, és ezért én nagyon nem is adtam volna ki, csak rá lettem beszélve, illetve hát nem is biztos, hogy abból lesz még. Lehet, hogy látunk még verses, de nem tudom, hogy mikor.
0: Közeledünk a beszélgetés végéhez, sajnos telik az idő, viszont most, hogy telik az idő, egy kicsit pörgessük már visszább az időkerekét. Említetted, hogy volt egy ilyen internetes társkereső, ami hozzád kapcsolódik, fölébredtél, és akkor megírtad a hozzátartozó programsor, létrejött.
1: Ennyi azért, hál' Istennek hosszabb volt, de igen.
0: Melyik volt korábban, a tyúk vagy a tojás? Tehát, hogy informatikusként, programozóként kezdtél el hamarabb tevékenykedni, vagy verseket fabrikáltál, vagy novellákat, esszéket korábban?
1: Hát az ember ugye először. Hát én programozó lettem először, nem tudom, hogy mással hogy van. Lehet, hogy József Attila addigra már megvette 5 forintért a Googlert, amire én az első programsoromat leírtam, de nekem az még sokkal később kezdődött, hogy verseket kezdtem írni. Úgyhogy a programozást én sokkal jobban szeretem, igazából az a szenvedélyem, és ez egy hobbi, hogy író vagyok. Csak ezt nem szabad mondani, mert akkor azt mondja, hogy te csak ilyen hobbiíró vagy. Az egy olyan kategória, amit leszólnak. Szerintem a vershez meg a novellához szükséges alapanyag az ritkán termelődik az emberben. Tehát az egy ilyen kis kincs, amit mellékhatásként csinál az agyad, és egyébként meg valamiből élni kell napközben, és az a munka. Tehát az oda megyek, megfogom, ások. Az a programozás nekem.
0: Technikailag hogy néz ki az, amikor Kellner Dénes ír? Délután nem tudom, 4-kor, 3-kor van kis szabadidőd, mert éppen eleget programoztál, és akkor utána megnyitsz egy másik fület a kis számítógépeden, és akkor jó, most 2 órát írni fogok, és addig nem állok fel.
1: Ezt biztos valami productivity coach-tól hallottad, ezt a dolgot, hogy így kell csinálni, ez így nem működik. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy Roland, most azonnal mondjál valami vicceset. És lehet, hogy tudnám, mert van a tarsolyodban egy, de úgy, hogy találj ki most egy viccet, ez nem működik. Tehát a kreatív folyamatot nem lehet sürgetni. Ez úgy van, hogy az ember elmegy valahová, beül egy kávézóba, és átér egy hangulatot, és azt mondja, hogy na most kb. Ezt tudnám folytatni, ezt a novellát. Vagy most csak naplót írok, mi semmit nem folytatok. Vagy most van egy sztorim, amit amúgy is le akarok írni, stb. Még olyan is van, hogy képzeld el, az egyiket nem tudtam megírni, és sokszor nekifutottam, és nem sikerült. És csak akkor sikerült, amikor belehelyezkedtem a szereplőbe. Tehát ezt azt hiszi az ember, hogy ezt csak a tankönyvben mondják így, de nem, működött az, hogy én voltam a nagypapa, megfőztem a teát, odaálltam az ablakhoz, néztem a naplementét, és a saját nem létező unokámhoz beszéltem. És ekkor megindult a kisvonat, és ment a novellaírás.
0: És pont ez lett volna az utolsó kérdés a végére, vagy valami hasonló, hogy ezekben a novellákban, vagy a korábbi novelláidban, vagy a verseidben, te magad mennyire vagy?
1: Ugye mindegyik, vagy majdnem mindegyik egyes szám első személyben van, hiszen te álmodsz, tehát te vagy az álmodó. Igen, általában valahol a főhős, vagy a nagy mellékhős szerepe az sajnos rajtad van, hát te álmodtad, de igyekszem úgy, hogy a történet legyen a lényeg, és ne az az egy hős. Sőt, tipikusan azt szeretem mondani a főhősről, hogy ő tulajdonképpen egy jelentéktelen ember, akit előráncigáltak, vagy beledobtak egy sztoriba. Tehát annyira hangsúlyos ez, hogy az egyik esetben a másik szereplő az Ady Endre. Tehát valószínűleg, ha Ady Endre az egyik szereplő, akkor nem én vagyok a fő. Úgyhogy az egyébként rögtön a második novella, és ezt a rajz miatt fogjátok szeretni.
0: Most van egyébként olyan novella a tarsolyodban, ami otthon van, készen van, le van írva, de még nem látott napvilágot, vagy minden megírt novellád, versed, az már közkincsé lett?
1: Hát definiálni kéne, mi az, hogy napvilág, mert pályázatra van, hogy be akartam adni, és nem választották be, az tulajdonképpen egy nagyon pici napvilágot látott, mert a szerkesztő előtt volt, a könyve meg nem került be. De van olyan is, igen, amit még senki nem látott. Illetve, amit csak a Petra látott, olyan is van.
0: Dénes, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
1: Köszönöm szépen, hogy írhatok nektek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öröknek a kedvencek és az igazi különlegességek a szerda hajnalodban is. Itt a Petőfin, augusztus 12-ét írunk. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jön majd nem sokára Ember már, itt lesz Wolf Tamás is, a kezdés viszont Kubik Petráé. Már is indul az Ez van ez.
0: Itt egy újabb óra.